0: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: A mentőket sem kíméli a hőség. Kevesebb gyermek született májusban. Repülő csapódott egy felhőkarcolóba Pekingben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
3: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmak, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, szédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot.
2: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csak nem 1,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy Pesterzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4 megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezd, és akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára. Az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Ma zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutára 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Holnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de ekkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Hőség 41 fok is lehet a hétvégén. A szomszédos országokban is tombol a kánikula. Dróntábor is várja a fiatalokat idén nyáron. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyakunkon az év legveszélyesebb hőhulláma. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos elmondta, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a csúcshőmérséklet pedig több napon át 38-40 fok körül alakulhat. A szakember azt kéri, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, ígyunk elegendő folyadékot, és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, valamint a környezetünkben élőkre. A hőség idején vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Ha a hétvégén Horvátországba vagy Szlovéniába indulunk, érdemes felkészülni az extrém hőségre. Több térségben vörös riasztás lesz érvényben. A hőmérséklet helyenként akár a 39 fokot is elérheti. Szlovéniában akár új júniusi meleg rekord is születhet, miközben Horvátországban a nappalok mellett az éjszakák is a rendkívül melegek maradnak. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a nyaralókat, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűvös helyen, fogyasszanak elegendő folyadékot és kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Még lehet jelentkezni a Magyar Honvédség nyári honvédelmi táboraiba. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, búvár, páncélos, túlélő és lovas hagyományőrző táborok is szerepelnek. Az idei újdonság pedig a dróntábor. A 12 és 25 év közötti fiatalokat katonai bemutatókkal, csapatépítő programokkal és gyakorlati foglalkozásokkal várják. Több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Ma rendezik meg Hajdúszoboszlón az évfagylaltja versenyt. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben is végignézhetik, hogyan készülnek a fagylaltok. Mondta rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
3: Minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. A gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
2: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutánra gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Holnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és záporzivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 6 óra múlt, a mikrofonnál már Leirer Tímea. Hát próbálom önöket felébreszteni, nem lesz könnyű dolgom szerintem ebben a kánikulában, de mindent megteszek. Hozom a legnagyobb slágereket, nem sokára Adele énekel majd. Itt lesz az Ace of Base, és kezdünk a Van Halennel.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Csodás szombatot kívánok, akár most nyitják ki a szemüket, akár már a volán mögött ülve a korai teendőket intézik. Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm mindannyiukat, 6 óra után vagyunk. Elkezdődött a hétvége, ilyenkor még csendes a világ, de mi itt a Retro Rádióban gondoskodunk arról, hogy a legkellemesebb ritmusokkal induljon a nap. Kezdésként már is hozom a 90-es évek svéd pop csodáját. Azt talán kevesen tudják, hogy ezt a slágert eredetileg Tina Turner is énekelte, de ezzel a fülbemászó regis lüktetéssel vált igazi világslágerré, amit az Ace of Base tett hozzá. Ők jönnek, és a Don't Turn Around itt a

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még egyszer jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tíme, a 8 perccel vagyunk, fél hét előtt, és június 27-e szombat van. Hát nézzük, milyen idő kíséri a mai lépteinket. Ha szabadtéri programot terveztek, akkor egyrészt van egy jó hírem, mert hogy igazi, hamisíthatatlan nyári hétvége áll előttünk. Sok-sok napsütésre számíthatunk, talán még többre is, mint amit elvárnánk, akár 40 fokot is mutathatnak a hőmérők, úgyhogy lehet strandolni, lehet kerti partit tartani, de vigyázzanak nagyon magunkra. Az biztos, hogy a jókedvünket semmi sem veheti el. Következzen egy igazi kedvenc a 2000-es évek elejéről, ami pontosan ezt a megállíthatatlan nyári életérzést hozza el. Jön a Unique 2 és a Break My Stride.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Fél hét van mindjárt. A legfrissebb hírek után olyan előadók jönnek, mint Kylie Minogue, Presser Gábor, Enrique Iglesias, vagy pedig a Queen. A Kind of Magic-kel folytatjuk hamarosan itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: Erős UV-sugárzásra figyelmeztet a meteorológia. 2030 körül jöhet az euró Magyarországon. Futóorvosok is vigyáznak a mezőnyre. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma is nagyon erős UV-sugárzásra kell készülnünk az egész országban. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a napsugarak délelőtt 11 és délután 3 óra között különösen erősek lesznek. Ezért, ha tehetjük, ebben az időszakban ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűzőnapon. Ne feledkezzünk meg a naptejről, a kalapról vagy csapkáról, illetve a vállat takaró ruházatról sem. Akár 40-42 fokos csúcshőmérséklet is lehet a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy úgynevezett hőkupola okozza, amely egyelőre távol tartja a lehűlést hozó frontokat. Arról, hogy mi áll a rendkívüli időjárási helyzet hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
4: Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
3: 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Magyarországon először futóorvosok vigyáznak a mezőnyre a mai 32. Decathlon futóesten. A Budapest Sportiroda éjszakai versenyére több mint 6500-an neveztek, a félmaratoni távon pedig 6 orvos fut együtt a résztvevőkkel, hogy szükség esetén azonnal segítséget nyújthasson. A várható 36-38 fokos hőség miatt a szervezők extra hűtőpontokkal, jeges vízzel, zuhanyokkal és folyamatos egészségügyi ügyelettel készülnek. Ma zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Holnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de ekkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A mikrofonnál Leirert íme, a 4 perc múlva lesz 3:47. A meteorológusok nem túloztak a hétvégén, igazi lényegében afrikai hőség vár ránk, hőség riadó van érményben, a hőmérők higanyszála a 40 fokot is elérheti. Úgyhogy javaslom önöknek, hogy a legmelegebb órákban, mondjuk délelőtt 11 és délután 4 között mindenképpen kerüljék a napfényt, a szokásosnál több folyadékot igyanak, és hát valljuk be, ilyen időben az a szerencsés, aki egy hűvös medence partján a napernyő alatt vészelheti át a napot. Ha önök is így éreznek, akkor hangolódjunk legalább magára a szerencsére. A popzene történetének egyik legkedvesebb slágerével érkezik a 80-as évek végéről Kylie Minogue és az I Should Be So Lucky itt a Retro Rádióban.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hogyha majd a nappali hőség után egy kis esti felfrissülésre vágynak, akkor jusson eszükbe a most következő sláger. Mert hogy ez a dal pontosan ezt a különleges hangulatot hozza el a 80-as évek közepéről. Érdekesség, hogy a német popdíva Sandra mögött a háttérben Michael Cretu vokálozik, aki nem sokkal később a férje lett, és akivel közösen megalkották a 90-es évek egyik legmisztikusabb zenei projektjét, az Enigmát. Igen, azok is ők voltak. De most maradjunk a fülbe mászó ritmusoknál és a hamisíthatatlan nyári életérzésnél. Következzen Sandra és az In the Heat of the Night itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, óriási lesz ma a kánikula, de talán frissítőnek hozhatom minden idők legnagyobb slágereit már a következő órában is, például a Last Ketchup-tól. Vagy pedig a Bombótól. Tartsanak velünk itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemellfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Majd ha. Vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
4: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
5: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: A mentőket sem kíméli a hőség. Kevesebb gyermek született májusban. Porördög okozott balesetet egy budapesti strandon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
8: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmak, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, fédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot.
7: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csaknem 1,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy Pesterzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4 megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezd, és akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára. Az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Ma igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutára gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Holnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és záporzivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra múlt, a mikrofonnál Leirer Tímea. Erre az órára is hozom minden idők legnagyobb slágereit. Lesz itt száguldás a Neoton Familiával, egy kis tánc a Last Ketchup-pal, és egy kis örjöngés, már is a Twisted Sisterrel.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Június 27-e van. Szerintem elég különleges évfordulót találtam. Nem hiszem, hogy sokan tudják, hogy pontosan 58 évvel ezelőtt egy ilyen júniusi napon történt meg a hazai gasztrotörténelem egyik legnagyobb mérföldköve. Ekkor vehettek ugyanis a magyar vásárlók először Coca-Colát a hazai közértekben. Ami ma teljesen természetes, fiataloknak mondom, az a 60-as évek végén a luxus és a vágyott nyugati életérzés szimbóluma volt, amiért hosszú sorokat álltak az emberek. Ha pedig a várakozásról és az ikonikus popkultúráról van szó, ki más érkezhetne, mint a pop királynője, aki a 2000-es évek közepén szintén egy tűzpiros telefonfülke mellett táncolva hódította meg a világot. Következzen Madonna és a Hang Up itt a Retro Rádióban.

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea. Már most is nagyon meleg van odakint, és hogyha azt hitték, hogy az eddigi kánikula már a csúcs volt, a meteorológusok bizony tartogatnak még egy kis meglepetést. A következő napokban ugyanis akár az abszolút hazai melegrekord is megdőlhet. A városi aszfalton a jócskán 40 fok fölötti trópusi forróság, hát nem gondolom, hogy olyan nagyon kellemes lesz. A klímák és a ventilátorok már most is csúcsra vannak járatva, nem is tudom, mi lesz a következő napokban. Biztos vagyok benne, hogy sokan érezzük most ezt a tipikus se veled, sem nélküled kapcsolatot a nyárral. Imádjuk a napsütést, de ezt a pokoli hőséget már szinte szeretjük gyűlölni, ahogy a következő slágerben is szó van róla. Jön az Erasure és a Love to Hate You a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok önöknek, és valami hűsítő italt, erre lesz a legnagyobb szükség a következő napokban. Ma is nagyon meleg lesz, holnap még melegebb, és hát ha hihetünk az időjárás előrejelzésnek, akkor hétfőn lesz a csúcs. A városokban is 40 fok fölötti hőmérséklet értékekkel, tényleg nagyon vigyázzanak magukra, kell a kalap, kell mindig valami, ami fedi a vállunkat, hogy ne égjünk le, és kell a napszemüveg, és kell a sok-sok folyadék, meg az, hogy az árnyékban vagy a lakásban maradjunk a legforróbb órákban. Nagyon kellemes napot, kellemes hétvégét kívánok ezzel együtt is mindenkinek. Nem sokára CC Catch-el folytatjuk. Jön a Heartbreak Hotel mindjárt itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Hőség életbe lépett a harmadfokú riasztás. 2030 körül jöhet az Euró Magyarországon. Keresik az ország legjobb fagylaltját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyakunkon az év legveszélyesebb hőhulláma. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos elmondta, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a csúcshőmérséklet pedig több napon át 38-40 fok körül alakulhat. A szakember azt kéri, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, igyunk elegendő folyadékot, és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, valamint a környezetünkben élőkre. A hőség idején vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Ma rendezik meg Hajdúszoboszlón az évfagylaltja versenyt. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben is végignézhetik, hogyan készülnek a fagylaltok, mondta rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
7: Megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűrije, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. A gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
6: Külföldi turista tévedt el a visegrádi erdőben, végül konferencia hívás segítségével találtak rá, közölte a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat. A túrázó telefonján nem volt internet, térképet sem vitt magával, és senkinek nem jelezte, merre indul. A terrorelhárítási központ munkatársa telefonon tartotta vele a kapcsolatot, a hívásba pedig bekapcsolódtak a helyismerettel rendelkező kutatómentők is. Végül kvaddal jutottak el hozzám, és biztonságban kivezették az erdőből. Ma zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Holnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de ekkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: mi Amerika!
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó 10 perccel vagyunk 7:30 után. Most így a 40 fokos nyári kánikulában talán nehéz az őszre gondolni. Egy esemény miatt mégis érdemes egy pillanatra októberre lapozni. Hivatalos ugyanis, hogy ősszel újra Budapesten koncertezik a szinti pop német legendája, az Alphaville. Ugye a zenekar visszatérő vendég már itt nálunk, a magyar közönség imádja őket, úgyhogy hangolódjunk a közelgő koncertre. Azzal a slágerrel, ami mindannyiunkat szerintem kicsit fiatalon tart. Következzen az Alphaville és a Forever Young itt a Retro Rádióban. Let's

Retro Radio minden idők legnagyobb slágerei. Sokszor beszélgettünk már ilyesmiről, de szerintem még sokan most sem gondolnák, hogy egyetlen kellemes illat azonnal képes megváltoztatni a hangulatunkat, csökkenteni a napi stresszt, vagy éppen elaltatni minket. Ha érdeklik önöket a természetes illóolajok és a relaxáció titkai, akkor érdemes lesz majd velünk tartani, mert 8:30 után egy illatterapeuta Pék Eszter érkezik hozzám ide a stúdióba, akivel alaposan körbejárjuk majd ezt a témát. Addig is, amíg a szakértőnk megérkezik, a finom aromákkal hangolódjuk a 90-es évek elejének legnagyobb hazai pop szenzációjára. Már is itt a repülők, Geszti Péterrel, ez az I Love You, a Retro Rádió.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. A következő órában, valamikor 8:30 után érkezik hozzám Pékeszter illatterapeuta. Vele beszélgetünk majd. Szerintem talán van olyan illóolaj is, amivel ebben a melegben felfrissíthetjük magunkat, kicsit aktívabbá tehetjük az agyunkat, már ha erre egyáltalán szükség van. Szóval ez lesz majd a következő órában 8:30 után. És hát jönnek minden idők legnagyobb slágerei, amelyek viszont garantáltan frissítenek. Például a Maroon 5-féle Moves Like Jagger. Vagy pedig a No Mercy-től a Where Do You Go? A következő órában, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia, valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Gól!
6: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Holnap is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Hőkupola tartja fogva Magyarországot. Idősügyi kerettörvényt kezdeményeznek a nyugdíjas szervezetek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma is nagyon erős UV-sugárzásra kell készülnünk az egész országban. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a napsugarak délelőtt 11 és délután 3 óra között különösen erősek lesznek. Ezért, ha tehetjük, ebben az időszakban ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon. Ne feledkezzünk meg a naptejről, a kalapról vagy sapkáról, illetve a vállat takaró ruházatról sem. A szakemberek szerint átlagos bőrtípusnál már 15-20 perc is elég lehet ahhoz, hogy leégjünk. Akár 40-42 fokos csúcshőmérséklet is lehet a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy úgynevezett hőkupola okozza, amely egyelőre távol tartja a lehűlést hozó frontokat. Arról, hogy mi áll a rendkívüli időjárási helyzet hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
9: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
8: Idősügyi kerettörvény megalkotását kezdeményezik a nyugdíjas érdekképviseletek. A javaslatról Tóth Kinga Dóra szociális államtitkár egyeztetett a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsának képviselőivel. A kezdeményezés célja az időseket érintő szolgáltatások korszerűsítése, valamint a szociális és egészségügyi ellátás jobb összehangolása. Az államtitkár azt mondta, a javaslat támogatható, és megvizsgálják, milyen formában valósulhat meg. Adománygyűjtést indított a katolikus Caritas a venezuelai földrengés áldozatainak megsegítésére. A segélyszervezet felvette a kapcsolatot helyi partnerszervezetével, hogy mielőbb felmérjék a legfontosabb szükségleteket. A Caritas arra kér mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a károsultakat. A szerdai hetesnél erősebb földrengésekben több száz ember vesztette életét, több ezren pedig megsérültek. Ma igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutára gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Holnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és zápor zivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 8 óra múlt, további jó reggelt kívánok mindenkinek, ahogy mondta, frissítő illatok és frissítő slágerek. Ezt ígérhetem erre az órára, hogyha minket választanak. Nem sokára jön majd a Fools Gardentől a Lemon Tree, énekel Gloria Estefan, és kezdünk a Catherine and the Waves-e.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek, meg jó hétvégét. A mikrofonnál Leirer Tímea. 4.9 tájékán járunk, június 27-e szombat van, és óriási a kánikula. Az is várható a következő napokban. Hát, ahogy azt elképzeljük, igen, a 40 fokos csúcsidőben a Balaton felé tartó utakon már most hatalmas a zsúfoltság. Az autópályákon és a tó környéki főutakon jelentős lassulásra, meg torlódásra is készülni kell. Ha a dugóban ülnek, akkor legyenek türelmesek, a klímát állítsák kellemes hőfokra, és mindenképpen legyen kéznél hűtött ásványvíz. Mi pedig hozunk egy olyan ritmust, ami talán a volán mögött is garantáltan beindítja a reflexeket, és ami segít lazán átvészelni, még akár a legkellemetlenebb araszolást is. Következzen Adam Levine, Christina Aguilera és a Maroon 5, meg a Moves Like Jagger itt a Retro Rádióban.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A délután 40 fok fölé is emelkedhet a hőmérők, igaz szára, szóval nagyon-nagyon nagy kánikula lesz. Vigyázzanak magukra. A kérdés, hogy mivel hűtsük le magunkat ilyenkor. A szakértők azt mondják, hogy a jéghideg cukros üdítő helyett a legjobb választás a citromos víz, a sima ásványvíz, a csapvíz, ne legyen egyébként nagyon hideg, a cukormentes mentás jeges teje, vagy egy igazi klasszikus házi készítésű limonádé. Ha önök éppen most facsarják ehhez a friss citromot a konyhában, vagy a teraszon hűsölnek, akkor a következő dal az garantáltan megadja a tökéletes sárga meg fanyar hangulatot, jó? Jöjjön a 90-es évek közepéről a Fool's Garden és a Lemon Tree itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, illatozni fogunk a következő másfél órában. Pékeszter illatterapeuta lesz a vendégem, a hírek után nem sokkal kezdjük a beszélgetést, de a hírek után sor kerültünk még George Michael slágerére is. Itt ezt a Fate hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: A mentőket sem kíméli a hőség. Meleg rekordok dőlnek meg Nyugat-Európában. Több éjszakai járat indul Budapesten júliustól. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
4: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk, és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot.
3: Fagyasztott vizes palackokkal segíti a hajléktalan embereket a Mátai Szeretett Szolgálat a kánikulában. A szervezet utcai gondozó szolgálatai naponta mintegy 1000 közterületen élő emberhez visznek ivóvizet Budapesten. Emellett országszerte több mint 60 hajléktalan ellátó intézményben hideg vízzel és limonádéval várják a rászorulókat. Az idős otthonokban hűtik a közösségi tereket, és a legmelegebb órákban fokozottan figyelnek az ott élőkre. Egymás után dőlnek meg a meleg rekordok Nyugat-Európában. Az Egyesült Királyságban 36,7 fokot mértek, ami új júniusi rekord. Svájcban pedig először emelkedett 37 fok fölé a hőmérséklet ebben a hónapban. Bázelben 38 fokot regisztráltak. A legsúlyosabb a helyzet Franciaországban, ahol egyes térségekben már 44 fokot is mértek, a hőségnek pedig legalább 40 halálos áldozata van. A forróságot az Európa fölé érkező úgynevezett hőkupola okozza. Július elejétől megújul a budapesti éjszakai közlekedési hálózat. A BKK azt írta, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben, hétvégén pedig gyakrabban közlekednek majd az éjszakai járatok. Több új közvetlen kapcsolat is létrejön a külső kerületek és a belváros között, de az agglomerációból is könnyebb lesz éjszaka bejutni Budapestre. A fejlesztés célja, hogy a közösségi közlekedés éjszaka is valódi alternatívát jelentsen az autózással szemben. Ma zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Holnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de ekkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Retrorádió minden idők legnagyobb slágerei. Az illatokról már sokszor beszélgettünk, azt is kitárgyaltuk már, hogy sokkal nagyobb hatással vannak ránk, mint azt elsőre gondolnánk. Egy kellemes aroma megnyugtathat egy stresszes nap után, vagy segíthet az ellazulásban, de javíthatja a koncentrációt is, hogyha úgy választunk. A mindennapi egészségmegőrzésnek is része lehet egy jó illóolaj például, de akár az otthonunk rendben tartásának is, vagy barátságossá tételének is. Ezekről beszélgetünk a következőkben, amennyi időnk jut, annyit mindenképpen. Pék Eszter illatterapeuta a vendégem, aki már volt itt a stúdióban, és nagyon örülök, hogy megint itt van. Szia Eszter, jó reggelt!
1: Sziasztok, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Hoztál is magaddal illóolajokat, itt már nagyon jó illat van a stúdióban, én egészen feldobódtam tőlük, úgyhogy abban már biztos vagyok, hogy a stresszt és a fáradtságot képesek elűzni ezek az olajok, de hogy még mi mindent, arról majd beszélgetni fogunk, de kezdjük azzal egy picikét így definiálva ezt az egész szituációt, hogy mik is azok az illóolajok, mit nevezünk illóolajnak, és miben különbözik az egy frissítő olajtól, vagy hát nagyon-nagyon triviális ezek egy légfrissítőtől.
1: Hú, igen, ez egy nagyon fontos kérdés. A sok embert ismerek, akik azt mondják, hogy viszonyognak az illatoktól, és sokszor van ez a megállapításom ilyenkor, hogy igen, mert rengeteg a szintetikus illat körülöttünk. A légfrissítők azok mind olyan műillatok, amikben ráadásul tényleg még a parfümökben is sokszor műanyagot azért tesznek, hogy az illatukat hosszabban lehessen érezni. Úgyhogy valójában nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy mit is használunk a saját környezetünkben, hiszen amit beillatolunk, az be fog jutni a keringésünkbe. Gyakorlatilag önként és dalolva mérgezzük magunkat sokszor, és még ezért fizetünk is.
0: De miben különbözik az illóolaj? Ez egy abszolút tiszta, növényi alkotó elemekből álló illat, ugye?
1: Igen, nagyon sok olyan növény van a világon, olyan 18 ezer, aminek van illatanyaga. Ezeket a
0: 18
1: növények...
0: 18 ezer.
1: Nagyon sok, igen.
0: Szóval ezeket... van élet a levendulán, meg a citromfűvön túl.
1: Abszolút. És nagyon sokat ki is vonnak ma már a növényekből. Ezeket a növény azért készíti saját maga számára ezeket az illatanyagokat, hogy magát megvédje. Ez tulajdonképpen a növénynek a saját gyógyszertára, úgyhogy mi is így gondolhatunk rá, élő organizmusként a saját testünket is tudjuk a növények erejével támogatni. Úgyhogy a növényekből kerül az illóolaj kivonásra, ez desztillálással, préseléssel is megtehetik akár, illetve a virág olajokból speciális kivonási móddal, és akkor onnantól kezdve mi is hozzáférhetünk, alkalmazhatjuk őket, és hogyha van egyfajta tudásunk arról, hogy mit, mire, akkor egy igazi gyógyszertárunk van, nem pedig egy szintetikus.
0: Na hát valamennyit ebből a tudásból akkor igyekszünk átudni, jó? A következő egy vagy másfél órában is. Mióta használja egyébként az emberiség ezeket az illóolajokat? Bármire is, akár egészségmegőrzésre, akár csak szépségápolásra.
1: Hát, hogyha belegondolsz, akkor már az ókori Egyiptomban is kenésre vagy balzsamozásra alkalmaztak gyógynövény kivonatokat. Aha. Tehát nagyon régen a történelmünk része, csak valahogy volt egy olyan időszak, amikor ezek kikoptak, és mint hogyha most egy ilyen újkori hajnalát élné az illóolajoknak a világa, és végre-végre visszatérünk nagyanyáink tudásához, és kézzelfoghatóvá válik ez az olyan módszer, ami annyira-annyira intuitív. Tehát, hogyha egy kicsit elkezdünk vele foglalkozni, akkor valahogy a nőkben megébred valami, ami az intuíció, és én ezt kifejezetten nőknél észlelem, hogy mennyire könnyen alkalmazzuk ezt a régi új tudást.
0: Na legyünk rá büszkék, és folytassuk innen. Jövünk Pék Eszterrel, nem sokára, most pedig megyünk tovább a Depeche Moddal. Strange Love minden idők legnagyobb slágerei között, itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. A vendégem Pékeszter illatterapeuta, és vele az illatok hatásairól, az illóolajok működéséről és felhasználásáról beszélgetünk. Ott hagytuk abba, hogy milyen régóta ismerik már az emberek az illatanyagok hatásait, és hát milyen jó, hogy az elmúlt időszak újra visszahozta nagyanyáink egyik legfontosabb orvosságát. Azt mondod, hogy a nőkben lehet érezni ennek a hatását, de szerintem egyébként mindenkiben, de majd cáfolj meg, ha nem így van. Hogyan hatnak ránk ezek az illóolajok, akár az agyunkra, az érzelmeinkre, az egészségünkre? Hogyan jut be a hatás?
1: Rögtön akkor megcáfolom is, mert magamat is nyilván. Nehogy ebben a hitbe tartsuk itt a hallgatókat, hogy ez csak nőknek való. De ugye, azt talán mondhatom, hogy a nők gyorsabban kapcsolódnak, de ma már nagyon sok férfi is, és lehet, hogy a nőkön keresztül. És hogy hogyan hatnak a testünkre? Hát, hogyha beillatolunk bármit, akkor az eljut az agyunk különböző részeihez, és ott tud hatni egyrészt fiziológiásan, tehát a testnek a különböző olyan fontos funkcióira, mint a vérnyomás, vagy az éhségérzet. És másrészt meg az érzelmeinkre is hat, tehát azonnal kapcsolódik a limbikus rendszerünkhöz, és akkor már is az érzéseknél tartunk. Így lehet az, hogy ha megérzel valami illatot, akkor az be fog kapcsolni valami illatemléket akár. Nekem van erre egy nagyon egyszerű példám, azt elmesélem, hogyha megengeded.
0: Persze.
1: Amikor kislány voltam, akkor a nagymamám házától két háznyira volt egy pékség, és amikor megsült a friss, ropogós kenyér, hogyha emlékszem még arra a régi fajta kenyérre, ez akkor annak
0: az illata, igen.
1: Így van, elkezdett áramlani, és akkor én kaptam annyi pénzt, nem emlékszem egészen pontosan, de valami érme volt, amiből ugye lehetett akkor venni egy kenyeret, és akkor én a kis tekerős autómmal átmentem a pékségig, nyilván kísérettel, és akkor elhoztuk a friss kenyeret, és ma is, hogyha bárhol járok, és ezt a fajta, a régi fajta kenyérillatot, ami tényleg nem ez a mindenfajta összetevő, hanem az az alap kenyérillat, ezt megérzem, akkor visszatérek oda a nagymamám kertjébe, és megéled bennem ez az emlék.
0: Úgy így vagyunk a többi illattal is, tehát attól is függ, hogy milyen hatással van ránk, hogy milyen emlékünk kötődik hozzá.
1: Attól is függ, igen, meg nagyon

0: előszeretettel használom azt a könyvet egyébként, és nagyon, nagyon igaznak érzem, ami abban le van írva. Tehát sokszor volt már olyan érzelmi oldásos folyamatom, amikor ezt a tudást használtuk, és nagyon érdekes megvilágításba kerültek emberek, elakadások, érzések, blokkok, és szépen tisztultak ki dolgok.
1: Na, innen folytatjuk tovább a következő órában Pék Eszterrel, most pedig a legnagyobb slágerek még a hírekig, most éppen a beígért No Mercy, Where Do You Go, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt 9 óra van, és a következő órára még én várom önöket, és velem lesz Pék Eszter illatterapeuta, és folytatjuk a beszélgetést. És hozom minden idők legnagyobb slágereit, például egy remek filmzenét Lee Rimes-tól. De énekel Ákos is a következő órában. Tartsanak velünk itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Hőség 41 fok is lehet a hétvégén, a szomszédos országokban is tombol a kánikula, keresik az ország legjobb fagylaltját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyakunkon az év legveszélyesebb hőhulláma. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos elmondta, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a csúcshőmérséklet pedig több napon át 38-40 fok körül alakulhat. A szakember azt kéri, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, igyunk elegendő folyadékot, és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, valamint a környezetünkben élőkre. A hőség idején vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Ha a hétvégén Horvátországba vagy Szlovéniába indulunk, érdemes felkészülni az extrém hőségre. Több térségben vörös riasztás lesz érvényben. A hőmérséklet helyenként akár a 39 fokot is elérheti. Szlovéniában akár új júniusi melegrekord is születhet, miközben Horvátországban a nappalok mellett az éjszakák is a rendkívül melegek maradnak. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a nyaralókat, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűvös helyen, fogyasszanak elegendő folyadékot és kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Még lehet jelentkezni a Magyar Honvédség nyári honvédelmi táboraiban. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, búvár, páncélos, túlélő és lovas hagyományőrző táborok is szerepelnek. Az idei újdonság pedig a dróntábor. A 12 és 25 év közötti fiatalokat katonai bemutatókkal, csapatépítő programokkal és gyakorlati foglalkozásokkal várják. Több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Ma rendezik meg Hajdúszoboszlón az évfagylaltja versenyt. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben is végignézhetik, hogyan készülnek a fagylaltok, mondta a rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
6: Minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűrije, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. A gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
5: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutára 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Holnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de ekkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
4: Sporthírek a Retro Rádióban.
7: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Erődemonstrációt rendezett a francia válogatott Bostonban. 4-1-re legyőzte a Haaland nélkül felálló Norvégiát a futball VBI csoportjának záró körében, ezzel az első helyen végzett. A skandinávok a második helyen léptek tovább a legjobb 32 közé, és Szenegál is reménykedhet, miután 5-0-ra lelépte a szinte végig emberhátrányban játszó Irakot. A H csoport rangadóján Spanyolország 1-0-ra verte Uruguayt, mindez azt jelenti, hogy a korábban kétszeres VB győztes dél-amerikaiak elbúcsúztak a tornától. Ezzel szemben történelmet írt a Zöld Foki Köztársaság, 0-0-ra végzett Szaúd-Arábiával, a második helyet szerezte meg, vagyis ott lesz a folytatásban. A G csoport két záró meccsén összesen 8 gól esett, Belgium Új-Zéland 5-1, Egyiptom Irán 1-1. Innen Belgium és Egyiptom a két biztos továbbjutó, Irán még izgulhat.
1: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. 9 óra után vagyunk már a mikrofonnál. Leirer Tímea, Pékeszter illatterapeutával folytatjuk a beszélgetést, és játszom minden idők legnagyobb slágerei között. Nem sokára a Texas dalát, a Summer Sun, és kezdünk Samantha Fox-szal.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, további kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, minél több frissességet, ami jut ebben a kánikulában. A mikrofonnál Leirer Tímea, teszünk mi is a frissességért, talán ajánlhatunk majd erre is néhány jó illatot. A vendégem Pék Eszter illatterapeuta, vele az illatok hatásairól, az illóolajokról, azok működéséről és felhasználási lehetőségeiről beszélgetünk. Sok minden szóba került már.
1: Beszéljünk egy kicsit néhány példával ezekről az olajokról. A hatásokra vonatkozó példával. Én azt gondolom, hogy onnan, ha közelítünk, akkor lehet, hogy az lesz a legegyszerűbb. Például valóban vannak olyan illóolajok, és tényleg mondjuk példákat is, amik csökkenthetik a stresszt, vagy elviselhetőbbé és teszik a stresszt, vagy segítik a jó alvást például?
2: Abszolút. Ezekről érdemes is tudni a mindennapokban, mert az a helyzet, hogy rengeteg a stressz kitettségünk. Akár az ember egy autóban ül és vezetni próbál, akár csak, hogyha azt nézi, hogy ebben a jelen hőségben mi az az extra stressz, tehát hogy ez a hatalmas hő, amiben most végig kell haladnunk az utcán, akár vagy teljesítünk, ez azért mégiscsak rányomja a fizikai egészségünkre a bélyegét. Úgyhogy nagyon jó, hogyha tudjuk ezeket a természetes segítségeket. Hogyha már a hőségnél és a napnál tartunk, akkor szerintem nagyon fontos tudni a borsmenta illóolajról, hogy azt például hőség ellen tudjuk használni. Tehát például megtehetjük azt, hogy teszünk egy pici fúvós flakonba vizet, teszünk hozzá egy-két csepp teljesen tiszta borsmenta eszenciát. Én egy fajtát használok, akik hozzám fordulnak, azokkal ezt fogom tudni megismertetni, és ebből készítünk egy olyan, hát igen, ez már egy légfrissítő, de egy olyan, ami magunkra is fújható, egy olyan testpermetet gyakorlatilag, ami hűsíteni fog minket, és a meleg ellen tök jól bevált praktika.
1: Alváshoz
2: én itt azt mondanám, hogy ilyenkor a szoba hőmérsékletét beállítani nagyon fontos, nyilvánvalóan. Tehát gondoskodnunk kell arról, hogy este legyen egy szellőztetés, amikor már lehűlt a levegő. Ha tudunk nem közvetlenül légkondiba feküdni, akkor az megint csak jobb. És hát a legvékonyabb takarót vessük be, akár csak egy ágynemű húzatot. Ezzel már segítettünk ilyen alap alvás higiéniai szempontból. Nyilván ezek teljesen egyszerű praktikák. Viszont, hogyha illóolajokat választunk olyat, ami alapból segít az idegeinket megnyugtatni, és eleve ezt az esti nyugalmat erősíti, pont azért, hogy eleve mélyebb alvásba menjünk. És hogyha itt konkrétumokra vagyunk kíváncsiak, akkor például a lemongrász, a citromfű az egyik olyan olaj, amit én előszeretettel szoktam ajánlani, vagy pedig a cédrusfának van egy ilyen nagyon erős, meleg, fás, hát a fát, ahogy desztillálják, tudod, illata, és annak is egy nagyon megnyugtató hatása van az idegrendszerre.
0: Én most nem elalszom, hanem pezsgek attól az illattól, amit te beengedtél ide a stúdióba. Erről is beszéljünk majd. Folytatjuk nem sokára itt a Retro Rádióban. Most pedig Summer Sun, a Texas slágere forog minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Illatokról, illatok hatásairól, az illóolajok működéséről beszélgetünk. A vendégem itt a stúdióban Pék Eszter illatterapeuta. Az előbb a nyugtató hatású alvás segítő illatokról beszéltünk.
1: Nézzük meg az ellenkezőjét is. Mi van, hogyha felkelünk, a borsmentát ugye említette, de frissességre van szükségünk, kreatívnak kell lennünk, vagy megyünk egy fontos megbeszélésre, akár csak egy hétköznapi megbeszélés a bankban, mondjuk egy ügyintézés kapcsán, de hát ott kell lennünk agyban. Ehhez mit ajánlanál?
2: Hát agyban ott lenni, az tényleg fontos a jelenlét, és talán ilyenkor én a rozmaringot hoznám be. Az jó kis memória fejlesztő, meg élénkítő, és egyébként érzelmi szinten a tudás és az átalakulásnak is az olaja. Tehát a tudást, hogy be tudjuk fogadni, az egy fontos szempont, úgyhogy ez a rozmaring például ezt tudja. És ha még így gondolkozom és mondanék valamit, biztosan valami citrusost mondanék, hogy otthon párologtassunk. Ugye nagyon fontos, hogy citrusos olajakat nyáron nem kenünk magunkra, hiszen a fényérzékenységet fokozhatják, és a bőrön különböző foltokat hagy, hogyha...
1: Ezt is milyen jó, hogy mondod. Igen.
2: Hát ez egyébként szerintem fontos tudás, mert minden nyáron valaki megjárja és használ citrusos olajat bőrön, és akkor annak lesz egy erősebb nyoma. És képzeld el, hogy ezt is elmondom az én kezdő aromaterápiás koromból, hogy én a citronellát nem soroltam ezek közé, hogy azok is okozhatnak fényérzékenységet, és egyszer ültünk a Dunaparton, ilyen 5-6 óra tájékában, mert tényleg ilyen nyár este, de még a fák közt beszűrődött a fénye természetesen a napnak, hát olyankor még fent van a nap. És hazamentem, és azt nézegettem, hogy mi ez a kékes-barna folt a kezemen, amit keletkezett a citronella hatására, és hát jó pár hét volt, mire elmúltak ezek a kis foltocskák, amik keletkeztek, úgyhogy nagyon kell vele figyelni.
1: Kell
2: igen,
1: okay.
2: Igen, ezért is kiemelt figyelmet húznék erre, hogyha lehet.
1: Olyan illóolaj is létezik, ami, és most biztos ki fogsz nevetni, de azt is érted, hogy mit kérdezek, ilyen barátságosabbá, szerethetőbbé tesz minket. Tehát, hogy például valaki megy egy randira, és ott szeretné a legjobb oldalát hozni, de ezt nem parfümmel akarja elérni, akkor ilyen is létezik?
2: Igen, sőt, egyszer egy olyan kutatásra is hallottam, ahol használtak citrusos és virágos illatokat, és a férfiak, a hölgyeket kevesebb súlyúnak látták, vagy fiatalabbnak, úgyhogy hajrá!
1: Ezektől az illatoktól?
2: Igen.
1: Azonnal.
2: Ilyen különlegességek
1: vannak.
2: De hát belegondolsz egyébként, hogyha egy citromra csak így gondolunk, és most a hallgatók is lehet, hogy gondolnak egy ilyenre, már is megjelenik a nyár, egy jófajta limonádé, hát mert ettől felvirágzunk belül, nem? Hogy
1: abszolút. Megyek, megkeresem azonnal ezeket a jó benyomást keltő illatokat, addig pedig folytatom minden idők legnagyobb slágerei között Leah Rimes-szal, Can't Fight the Moonlight, itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. A vendégem Pék Eszter illatterapeuta itt a stúdióban. Hát nyilvánvalóan az illatokról, az illatok hatásairól, az illóolajok felhasználásáról beszélgetünk vele. Térjünk át egy kicsit az egészségmegőrzésre is, és az egészségmegőrzés és az illóolajok kapcsolatára. A mindennapi egészségmegőrzésben ilyen prevenciós jelleggel milyen szerepe lehet az illóolajoknak, és melyik lehet a leghasznosabb így univerzálisan?
1: Univerzálisan én azt mondanám, hogyha protokollokat alakítunk ki saját magunk számára. Uh-huh. Tehát olyanokat, amiket így a mindennapokban úgy használunk, ami a mi szervezetünk számára a leghasznosabb.
0: És ha ilyen általános problémákat veszünk, mint például megfázás, vagy köhögés, vagy vehetjük a reumatikus bántalmakat, erre vannak általános illóolajok, amik mondjuk mindenkinek jó
1: kombinációk vannak. Uh-huh. Sosem javaslunk úgy illóolajat, hogy a megfelelő körülményeket nem kérdezzük végig, akár az életkor, az betegség előzmények, a különböző olyan dolgok, amiket tudni kell ahhoz, hogy mit javasolhatsz, hiszen befolyásolja azt, hogy például valakinek van-e magas vérnyomás, uh-huh. hogy javasolhatok-e neki bizonyos olajat, úgyhogy uh-huh. ebben így biztosan körültekintőbb lennék, mint csak egy ilyen általános protokollt
0: mondjak. De tök jó, hogy ezt mondod, mert amúgy meg felüt az ember egy női magazint, és akkor azt olvassa, hogy a teafaolajat kenje mindenhová, nem tudom, a levendulát meg a teste másik részére, és akkor megvan róla győződve, hogy na, ez most akkor jó lesz, és azért, mint ahogy hallom is tőle, ezek nem ilyen egyszerű megoldások.
1: Én azt javaslom, hogyha szeretnél ebben a témában tájékozott és tudatos lenni, akkor erről lehet jól tanulni.
0: De akkor mindenképpen okuljon az ember, mielőtt így belevág, és ne csak a női magazinokból tegye ezt.
1: Uh-huh. Igen, ez a javaslatom, igen.
0: Akkor innen folytatjuk nem sokára, sőt, talán még a lakás tisztaságára is fordítunk egy kis energiát az illatok meg illóolajok segítségével. Én pedig összpontosítom az energiáimat minden idők legnagyobb slágereire. Ákos jön, minden, ami szép volt, itt a Retro Rádióban.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Illatokról, illatok hatásairól beszélgetünk. A vendégem Pék Eszter illatterapeuta itt a Retro Rádió stúdiójában, és hát természetesen szóba kerülnek az illóolajok is, azok működése és felhasználási lehetőségeik. Térjünk át az otthoni illóolaj használatra, tehát hogy az otthonunkban hogyan hasznosíthatjuk ezeket, mert talán nem mindenki van ezzel tisztában, de lehet belőlük nagyon jó frissítő italokat is készíteni, de akár a lakás otthonosabb átételében vagy a takarításban is lehet szerepük. Jól mondom?
1: Jól mondod, hivatalosan ezeket az illóolajokat külsőleg bőrön tudjuk alkalmazni, tudjuk párologtatni. Egyébként nagyon jól használhatjuk őket a takarításra, és a hozzám, amikor jön valaki, akkor mindig meg szokta állapítani, hogy milyen jó illat van.
0: Igen, ezért mondtam.
1: És egyébként nem azért, mert mindenféle szintetikus dologgal éppen kitakarítottam a lakást, hanem ugye maguk az illóolajok, ahogy használom őket, és ahogy párolognak eleve, de abszolút a takarítás szempontjából is ezeket használom. Tehát mondjuk a felmosó vízbe is megvan, hogy mi az az illóolaj, amit éppen aznap teszek.
0: De ez kinek melyik tetszik, ugye? Tehát, hogy amilyen illatot utána érezni szeretne a lakásában.
1: Illetve vannak olyanok, amiknek nagyobb a fertőtlenítő erejük, vagy kifejezetten erről
0: szólnak. Például melyiknek?
1: A teafát is lehet akár ilyen szempontból használni, de a citrusokat is. Például a citrom illóolaj, ami a citromnak a héjából készül, azt is nagyon jól lehet a háztartásnak a karbantartására alkalmazni, de van kifejezetten olyan immunerősítő keverék is, amit arra találtak ki, hogy magát a felületet, hogyha fertőtleníted, akkor csíramentesíteni tudod, tehát hogy ez is szuperül működik.
0: Nagyon jó, hát ezeknek mindenképpen érdemes utána nézni. Most nyilván nem tudunk ebbe belemenni, meg most mire elmondod a keveréket, addigra, mire végére érsz, addigra az elejét elfelejtettük nyilván. Úgy gondolom, hogy ha egy picit használ ezekből az illóolajokból az ember, nyilván a takarítás kérdését nem oldja meg, de azt, hogy hosszantartóan frissebbnek érezzük magunkat a saját lakásunkban, azon talán segíteni tud.
1: A takarítást is meg tudod vele oldani. Tehát az a lényeg, hogy igazából a tisztaság az nem kötődhet valójában vegyszerekhez, nem?
0: Hát úgy lenne a jó, igen.
1: Volt egy nagyon kedves tanárom egyébként a népi gyógyászképzésem. Sajnos már nem él, de ő mondta mindig azt, hogy JPE, józan paraszti ész. Gyerekek, ez alapján nézzétek a világot. És ez számomra ilyen útmutatóul itt maradt, hogy néha nézzük meg azt, hogy hol vagyunk mi emberek megvezetve. Olyan sok minden ilyen létezik a világunkban.
0: Bizony vele, hogy mindig ide lyukadunk ki, meg oda, hogy még van néhány percünk, hogy beszélgessünk erről, meg van jó sok időnk rá, hogy játsszuk minden idők legnagyobb slágereit. Most éppen az egyik legnépszerű fiúzenekar az ezredfordulóról, NSYNC és Bye Bye Bye, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Illatokról, illatok hatásairól, illóolajokról beszélgetünk. A vendégem a stúdióban Pékeszter illatterapeuta, még néhány percig. Ott tettük abba, hogy fontos az illóolajok használatát is szakszerűen meg jól csinálni. Eszter még egyik tanára józan paraszti észre vonatkozó jó tanácsát is felemlegette az imént. Ha már a józan paraszti észnél tartunk, mi az, amire leginkább kell figyelni az illóolajok használatakor? Mm. Hiszen nyilván itt is vannak mindenféle tévhitek, meg lehetnek veszélyek is, hogyha nem jól csináljuk.
1: Igen, néhány alap egyszerű dolog van, amit szerintem jó, hogyha mindenki tud, aki elkezdi használni, hogy például szembe nem csöppentünk illóolajat, fülbe nem csöppentünk illóolajat. Tehát ezek ilyen alap fontos dolgok, mert könnyen ki lehet kötni a fülészeten akár ilyen problémával, és ez nem egy jó ötlet. Ezen kívül, amit mondtam, a citrusoknak a hatására figyelni, különösen nyáron, hogy ne járjunk úgy, hogy utána majd a bőrgyógyászat kezeli a bőrfelületet, ha tudja, úgyhogy ott a bőrégést azt mindenképpen attól óvjuk meg magunkat. Az utolsó szempont, ami még eszembe jutott, hogy fontos az illóolajoknak a hígítása, ezt bázisolajjal tudjuk megtenni, és azért is, hiszen az illóolaj a nevéből fakadóan elillan alapból, de ha használunk hozzá bázisolajat, akkor a felszívódást tudjuk erősíteni, és ha még az adott testfelületet, ahol használtuk az illóolajat, be is takarjuk, vagy ha a talpon használtuk, húzunk rá egy zoknit, akkor még inkább közel kerülünk ahhoz, hogy felerősítsük a hatását.
0: Ugye bázisolaj néven lehet ezeket megvásárolni, vagy megkeresni, hogyha valaki gondolja, de tetszik ilyen mandulaolaj, vagy szőlőmag olaj, azt gondolom, hogy
1: így
0: ezek
1: van.
0: Például, amik
1: így
0: alkalmasak
1: van. Kókuszolaj, erre. Így van, kókuszolaj, szőlőmagolaj, mandulaolaj, jojobaolaj. Figyelj, hogyha más nincsen, akkor egy olívaolaj is nagyszerű erre a témára, mint bázisolaj.
0: Csak a kicsit megéhezünk a saját illatunktól utána, mert azért annak egy jobb olívaolajnak azért van egy markás illata még az illóolaj mellé. Ha egyetlen tanácsot kellene adnod azoknak, akik most kezdenének el foglalkozni illóolajokkal, akkor mi lenne az?
1: Az, hogy ne egyedül vágjanak így random bele, és annak ellenére, hogy ezt meg lehet könnyedén tanulni, vegyék a fáradtságot, hogy belenézzenek ennek egy kicsit a mélyére.
0: Nagyon jó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szerintem ehhez mi meg is tettük most az első lépést.
1: Remélem.
0: És Esztert meg lehet találni a közösségi oldalakon, Pékeszter néven, vagy akár van saját internetes oldala is ott is, és akkor itt vannak bővebb információk, meg kis videók, meg írások, meg mindenféle, úgyhogy lehet még tájékozódni, és köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Nagyon köszönöm a meghívást, Timi.
0: A következő órában illatok mellé jönnek ízek is, hiszen rádiókonyha, Vágó Pirossal itt a Retro Rádióban, addig pedig Inner Circle és Bad Boy minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön 10 óra van. Én mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet mára. Ahogy ígértem, mindjárt kezdődik a rádiókonyha Vágó Pirossal. Tartsanak vele, ízleljenek jókat, és igyanak nagyon-nagyon sok frissítőt. Szükség lesz rá, óriási kánikula várható, úgyhogy vigyázzanak magukra, húzódjanak árnyékba, és hallgassák minden idők legnagyobb slágereit. Én holnap reggel 6-kor még a friss időben jövök, és várom önöket. Addig is a legjobbakat, jó hétvégét. Leire Tímát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban, igen. Például a Milsani laktózmentes tejszínhab spray 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után...
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Erős UV sugárzásra figyelmeztet a meteorológia. Hőkupola tartja fogva Magyarországot, futóorvosok is vigyáznak a mezőnyre. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma is nagyon erős UV sugárzásra kell készülnünk az egész országban. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a napsugarak délelőtt 11 és délután 3 óra között különösen erősek lesznek. Ezért, ha tehetjük, ebben az időszakban ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűzőnapon. Ne feledkezzünk meg a naptejről, a kalapról vagy csapkáról, illetve a vállat takaró ruházatról sem. Akár 40-42 fokos csúcshőmérséklet is lehet a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy úgynevezett hőkupola okozza, amely egyelőre távol tartja a lehűlést hozó frontokat. Arról, hogy mi áll a rendkívüli időjárási helyzet hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
8: Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
7: 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Magyarországon először futóorvosok vigyáznak a mezőnyre a mai 32. dekatlon futóesten. A Budapest Sportiroda éjszakai versenyére több mint 6500-an neveztek, a félmaratoni távon pedig 6 orvos fut együtt a résztvevőkkel, hogy szükség esetén azonnal segítséget nyújthasson. A várható 36-38 fokos hőség miatt a szervezők extra hűtőpontokkal, jeges vízzel, zuhanyokkal és folyamatos egészségügyi ügyelettel készülnek. Ma igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutánra gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Holnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és záporzivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazán hűsítő délelőttel készült el ma rádiókonyha hallgatóinak. Érkezik hamarosan a fagylalt világbajnok, Fazekas Ádám. Én pedig nagyon sok szeretettel köszöntöm a retro hallgatókat. Már is megkezdjük 2 órás gasztrokalandozásunk.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Hát most annyit elárulhatok a hallgatóinknak, hogy én már túl vagyok egy kis reggeli fagyin, ami nálam nagyon ritka, hozzáteszem. Tehát én még egyébként is nagyon csínyán bánok azzal, hogy mennyi édességet eszem egy nap. Hát most több kóstolót is, több gombócot is megkóstoltam, mert hogy Fazekas Ádám, világbajnok, fagylaltmester, a Fazekas Fagylalt műhely tulajdonosa ül velem szemben. Szia, köszöntelek!
1: Szia, köszönöm a meghívást!
0: És annyira jó fej vagy, hogy nem érkeztél üres kézzel. Elhoztad a világbajnok pisztácia fagyidat, ami málnával készül, és amit én kiemelnék belőle, hogy pont kellemesen sós édes. Én nem szeretem, ha például egy pisztácia fagylalt csak édes. És te hogy megragadtad azt, hogy annak kell a só abba a fagyiba?
1: Ennek nagyon örülök, hogy megragadtad, mert azt gondolom, hogy egy részben ezt a fagylaltot talán ez is vitte ennyire nagyon sikeressé, hogy világbajnokságot nyertem vele. Ugyanis az olaszok is, és bárhova mentem vele úgymond a világ bármely pontján versenyezni, vagy megmutatni mindenkinek, mindenki kiemelte benne azt, hogy de jó, hogy ez végre, amire azt mondjuk, hogy sós pisztácia, az tényleg sós.
0: Tehát most az összeset ki fogom emelni. Egyrészt a vaníliát azért, mert én azt gondolom, hogy ha valahol megkóstolod a vaníliát, és jó a vanília fagyi, akkor azt lehet mondani, hogy igen, ebben a fagylaltozóban érdemes akkor a többi ízzel is próbálkozni.
1: Így van, ez is egy nagyon-nagyon jó gondolat, mert nagyon sokszor ugye kiemelik például a vaníliát, vagy ugye a citromot, hogy ugye ezek egy ilyen mérvadó ízek, hogy ha azt megkóstolják, és hogy az minőségi, akkor ugye lehet a többi is. Viszont ugye itt meg is ragadnám azt a pontot, hogy ugyanígy igaz visszafelé is, hogy ahol az ember nyilván már meglátja azt színekben, textúrában bármi, hogy az éppenséggel nem feltétlen ugyanaz, ott akkor ugye úgymond sülhet el ugye a többi is. Én nagyon sokszor szoktam ezt hangsúlyozni, hogy egy vanília fagyinál például nagyon-nagyon fontos az, hogyha egy rikító sárga vanília fagyit látunk, hogy valójában mitől is lesz rikító sárga. Ugye ezt a fagyit most láttad, de ez nem rikító sárga, pedig ugye tojássárgájával és vanília rúddal készül, szóval ez is egy nagyon-nagyon fő szempont lehet, vagy legyen úgymond a vendégek, vagy úgymond a fogyasztók számára.
0: De hogy akkor magyarán ez úgy készül, mint amikor az angol krémet, vagy a madártejnek a krémét elkezdett készíteni, hogy a sárgáját gőz fölött gondolom, tejjel, tejszínnel ki kell keverni, akkor ez az alap. Tehát nyilván nem lesz annyira sárga, de nem is lesz annyira hófehér. Így tehát, van. Hogy valahol egy tényleg egy ilyen... Igen, a kettő között. És ugye az árulkodó a kis pöttyök, hogy így valódi bourbon vanília van benne. Van. Na jó. De meg kell jegyeznem azt is, hogy a csokoládé is zseniális volt, mert hogy arra is azt mondtam, hogy én alapvetően nem szeretem a csoki fagyit, mert vagy nagyon édesen készítik, vagy pedig ugye, ha a másik véglet, akkor meg nagyon olyan étcsokoládésan, keserűsen. De ez meg pont megtalálta megint csak azt az arany középutat, hogy kellemesen ízlelhető, és ráadásul jól nyalható. Most ezt mindenki lehet, hogy félre fogja érteni, de ugye pont azért a csokoládé, ha túl nagy benne ez a száraz anyagtartalom, akkor nagyon masszív fagy.
1: Így van. Hogy akkor nagyon ilyen durva, nagyon kemény tud úgymond lenni. Ennek is nagyon örülök, hogy ezt kiragadtad belőlem, mert amúgy nagyon-nagyon kellemes kis beszélgetés ez veled, mert mint hogyha egy másik szakmabeli ülne úgymond az asztal másik oldalán, hiszen ami ugye nagyon fontos például a csokoládé fagylaltnál is, pedig ugye mi étcsokoládéból készítjük ezt a fagylaltot, de mivel teljes alapon vagy tejjel, tej hozzáadásával készül, ezért lehet elvinni ugye maga abba az irányba, hogy egy ilyen populáris csokoládé fagylaltot tudunk belőle készíteni.
0: Itt muszáj, hogy félbeszakítsalak, zenélünk egy kicsit a Retro Rádióban az Undercover-rel és a Bikinivel. Folytatom az Undercover-rel és a Bikinivel folytatom, és persze Fazekas Ádám fagylalt világbajnokkal is.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Nagyon jó dolgom van ezen a délelőttön is, hiszen négy fajta fagylalttal érkezett Fazekas Ádám világbajnok fagylaltmester, és ugye már így végig is elemeztem jó néhányat. A csokoládéval zártuk a sort, ami számomra is meglepő módon nagyon ízlett nekem, mert én alapvetően nem vagyok csokis, és nem vagyok csoki fagyis. És akkor van még egy, amit hoztál, ami azért is fontos, mert egy picit majd a mentes vonalról is kell beszéljünk. Ez egy tejmentes fagylalt volt, mint ahogy úgy általában azt gondolom, hogy a gyümölcsfagylaltoknak annak kéne lennie, hiszen gyümölcsvíz, cukor, készítmény, így valami van. Ennyi. És ez egy mangós marakujás csoda volt, így amiben van. Viszont ott volt a marakuja és a mangó gyönyörű narancssárgája, ott voltak benne a marakuja magok, közben ott volt a mangónak ez a nagyon kellemes, barátságos, ilyen trópusi íze, ami megint csak ilyen szemedgyönyörködtető is volt, meg közben azért az ízlelő bimbókat is kényeztette.
1: Erről a fagylaltról azt kell tudni, és ez nekem nyilván ez egy ilyen személyes gondolatom erről, hogy tavaly készítettem először pasiót és mangót úgymond egyben. Azóta ez egy akkora sláger lett, hogy nagyjából felnőtt nekünk, ugye a Frutati Pisztáki a világbajnok pisztácia fagylalton mellé. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kis koncepció volt. Egyrészt azért, mert a mangó az valójában az a jó érett mangó, az egy nagyon-nagyon édes és gyümölcs, a marakuja pedig egy nagyon savas. És ez az édesség, savasság, ez annyira jó kompenzálta egymást, hogy teljesen megerősödött úgymond mind a két ízt.
0: Na, beszéljünk arról, amiért most itt ülsz, mert van ennek egy apropója, amit, hát amikor először olvastam, úgy nem is nagyon tudtam hova tenni, hogy ezt most akkor hogy kell elképzelni, mert hogy téged nemrég Rómában beiktattak a fagylaltmesterek híresség csarnokába, Hall of Fame-jébe, és azóta ezt úgy hívják egészen pontosan, hogy Gelato Festival Hall of Fame, amihez most én külön gratulálok akkor.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És hát akkor magyarázd el, légy szíves, hogy hogy lehet ide bekerülni? Te vagy az egyedüli magyar, ráadásul nagyon kevesen vagytok ebben, szóval, hogy mi ennek az útja, módja, hogy valaki ide juthat?
1: Ennek az egésznek ugye maga az útja, módja, azt kezdjük úgymond a nagyon a legelejéről. Egyrészben ugye Gelato Festival versenyeken kell ehhez elindulni, illetve ahhoz, hogy egy kicsit egyből az út végére kanyarodjunk, ugye nagyon-nagyon jól kell teljesíteni. Viszont nem elég csak egyszer megnyerni egy Európa-bajnokságot, egy magyar challenge-t, egy világbajnokságot, hanem hosszú éven keresztül ugye tartani kell a világranglista élén ugye az első helyet. És ez miután megvan, hogyha ezt valaki tudja tartani 2, 3 vagy 4 évig, akkor utána fog tudni bekerülni ugye maga ebbe a Gelato Festival Hall of Fame klubba. Mindenképp ugye az szükséges hozzá, hogy nagyon-nagyon jó eredményeket érjen el valaki, illetve nagyon hosszú időn keresztül azt meg is kell tudnia tartani. És ugye ahogy említetted is, nagyon kevesen vagyunk ebbe a világban, mert egészen pontosan 3 vagyunk benne.
0: Megnéztem, ráadásul a 3-ból 2 olasz, és 3. te ott vagy magyarként, úgyhogy erre pedig különösen büszke lehet az ember. De beszélgetünk majd a te hitvallásodról, hogy számodra mit jelent a jó fagylalt, úgyhogy folytatom a beszélgetést világbajnok fagylalt mesterünkkel, akit nemrég iktattak a hírességek csarnokába, Fazekas Ádámmal, de most jöjjön a The Calling és a Wherever You Will Go a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Fazekas Ádám fagylalt mester nem csak azért érkezett a rádiókonyha stúdiójába, hogy általánosságban beszéljünk a fagylaltról, bár nyilván nem lehet eleget beszélni erről a termékről. Ilyenkor meg aztán pláne nem egy világbajnok fagylalt mesterrel. Volt ennek egy egyéb apropója is, ez pedig az, hogy nemrégen a hírességek csarnokába avattak be, vagyis a Gelato Fesztivál Hall of Fame-be összesen hárman vagytok, és ami még különlegesen értékessé teszi, azt gondolom ezt, hogy a másik két társad ebben, akivel osztozon a tagságon, olasz. Te vagy az egyedüli nem olasz, és ráadásul magyar.
1: Ami egy nagyon-nagyon nagy büszkeség is számomra, viszont egy nagyon-nagyon komoly édes teher is ez. Szóval azért ez nem csak azzal jár, hogy ezt így kihirdetik, mindenhol ott vagy jelen pillanat a social médiában, a médiában mindenhonnan ugye hívnak jobbról-balról, ez egy nagyon-nagyon jó, ez nagyon szuper, csak ez mögé én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komolyan teljesíteni is kell, szóval nem lehet megengedni azokat a dolgokat, hogy csak egy egyszerű példát hoznék fel, hogy elfogy majd egy alapanyagunk, és akkor teszünk bele majd, nem tudom, majd valami más, mert ugye a vendéget ki kell szolgálni, és nekem annyira komoly berögződéseim vannak erről, hogy én amikor megnyertem az Európa-bajnokságot, vagy a világbajnokságot a pisztácia fagyimmal, utána kifogyott a pisztácia. Nem volt pisztáciánk, és képes voltam levenni a világbajnok pisztácia fagylatot a Kínában, azt mondtam, hogy nincs, mint ahelyett, hogy én besározzam a nevem. Ugye én a bátyámmal csinálom maga ezt az egész vállalkozást, ő ezt nagyon ellenezte, ő mondta, hogy akkor valamit kezdjünk ezzel a helyzettel, és én mondtam, hogy én azt gondolom, hogy mi is lehetne jobb marketing, mint a valóság. A valóság az, hogy ez elfogyott, ez azért fogyott el, mert nem tudnak ebből többet termelni, nem tudunk hozzájutni, kommunikáljuk le ezt maga a vendégek felé, a vendégek ezt elhitték, nem volt nagyon sokáig nagy hiány, azt hiszem 2 hétig, és ez utána annyira megerősítette az embereket abban, hogy eljönnek, és nem ehetnek rosszat, nem ehetnek műanyagot, nem ehetnek rossz minőséget, hogy ez igazából minket sokkal-sokkal előrébb vitt. Annak ellenére, hogy nem éltem jól meg, hogy jöttek, és miért nincs, és ezért, és azért nincs, ezt nyilván meg kellett magyarázni, de valójában még ez is elővitt minket, mert az őszintesség számára mindennél fontosabb.
0: Na hát olyan kulcsmondatokat mondasz, így azon gondolkoztam, miközben készültem erre a beszélgetésre, hogy egy picit párhuzamot tudok vonni a személyiségedben, és remélem, hogy ez mind a kettőtöknek jó párhuzam lesz, Szabadfi Szabival, a Szabi Apékkel. Mert hogy ő ilyen, hogy ilyen...
1: Ez megtisztelő.
0: Az érdekli, hogy mosolyt lásson a fogyasztó arcán, hogy így nekik van. Mindent, és közben megy előre, mindig van valami víziója, két pillanatig nem pihen, szerintem te is ilyen vagy,
1: abszolút.
0: Hogy nehezen tudsz kikapcsolni, hogy jó, akkor most nem dolgozunk, most egy picit hátradőlünk, most például élvezzük ezt a Hall of Fame beiktatást.
1: Igen, de én meg is ragadnám azt, amit mondtál, hogy nem dolgozunk, és én erről pedig azt gondolom, hogy egyrésztből nagyon-nagyon szeretem azt, amit csinálok. Most hazafele jöttünk ugye a Krisztiánnal, ugye Rómából ő elkísért engem, és pont mondtam neki, hogy mai napra mindenki engem ünnepel, hogy hú, Fazekas Ádám a csúcsra jutott, stb. Holott pedig én nem csináltam semmit, csak azt, amit szeretek.
0: Persze, de azért ez nyilván nem volt ennyire egyszerű. Szóval volt egy családi örökséged, majd ha jut rá idő, akkor esetleg beszéljünk erről is, ugye a szüleid annak idején pékséget üzemeltettek, és úgy volt, hogy ti a testvéreddel átveszitek, stb. Tehát, hogy valahonnan azért neki kellett futni ennek a dolognak, de közben meg kellett, hogy legyen az a munka, amit te beletettél ebbe. Úgyhogy folytatom a beszélgetést Fazekas Ádám világbajnok fagylaltmesterrel, miközben zenél nekünk Belinda Kerlá, illetve most Puff Daddy az I Be Missing You-val. Just right here.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy hírességek csarnokába beiktatott fagylalt mester a vendégem ebben az órában a rádió konyhában, Fazekas Ádám, akivel beszélgettünk már egyrészt a fagylaltokról, másrészt arról, hogy te azt mondtad, hogy hát te úgy gondolod, hogy ez nem munka, vagy hogy te nem csinálsz igazán semmi különöset, hiszen te csak azt csinálod, amit szeretsz. Ami végtelenül egyszerűnek hangzik, de azért nyilván ez sem a beletett munka szempontjából nem ennyire egyszerű, sem pedig a kitartás szempontjából és a hozzáállás, a szemlélet szempontjából.
1: Nagyon-nagyon sokszor álltam talpon 20 órákat, 10 órákat. Mostan egy olyan jó csapatot sikerült magam mögé összetenni, így a bátyám segítségével, a kollégák mindenkivel, hogy most is nagyon-nagyon sok munka van, vagy nevezzük munkának, de számomra ez egy ilyen nagyon-nagyon kis kellemes teher. És ami ugye ezt előre visz engem, hogy nekem az értékteremtés az, ami nagyon-nagyon fontos. És ez mindig adja nekem az újabb és újabb motivációt. Hogy nagyon sok mindenhez ki van írva, hogy kézműves, ez egy annyira elcsépelt, ez egy ilyen hívó szó lett, hogy valójában ennek nincs is semmi mögöttes tartalma. Van erre egy szabályozás, de nincs, aki ezt ellenőrzi. És ha pedig van egy ilyen szabályozás, de nincs, aki ellenőrizze, akkor ez igazából, igazából már mindenre ki lehetne írni. Aha. És tényleg félreértés ne essék, én nem bántani szeretnék ezzel senkit, hanem sokkal inkább inspirálni arra, hogy lehet így is fagylaltot készíteni, és azt gondolom, hogy erre tudunk sokkal büszkébbek lenni. Mi magyarok is, és mi fagylaltkészítők is.
0: Viszont akkor a vevők oldalára nézzük meg, hogy oké, akkor ezek szerint lehet, hogyha ők hupikék, törpikék, vagy ilyen tényleg ilyen nagyon természettől elrugaszkodott színű fagylaltokat látnak, akkor kapcsoljon be a kis villanykörte a fejükben, hogy hoho, nem biztos, hogy itt kéne fagylaltot vegyek, vagy mi alapján tudnak ők mondjuk, ha csak ránézésre tájékozódnak, például azt mondani, hogy át itt inkább ne együnk fagyit.
1: Ez egy nagyon jó megközelítés volt, bár pont a hupikék, törpikékre, és akár lehetne amúgy egy normálisabb megoldás is. A vásárló közönség elsőre nyilván kiszorod, az tényleg az valójában a színek. Vagy a túl erős színek, vagy a nagyon-nagyon halvány színek. A nagyon habos-babos felhabosított ugye tégely fagylaltok, ugye ez régen nagyon nagy divat volt, hogy mondták azt, hogy hú, az olyan nagyon púpos fagylaltokat, azokat ne. Viszont ahol nagyon harsány színek vannak, ott azért biztos vagyok benne, hogy benne van a habosítószer, az emulgálószer, mert nagyon-nagyon sokan használják ugye ezt az úgynevezett jégpasztát. Ezt úgy képzeld el, hogyha most nekünk van egy fagylaltgépünk, ami 13 kilót tud kifagyasztani egyszerre, a nem habosított termékből ki is fagyasszuk. Ha beletennénk ebbe 5 kg fagylaltot és egy kis kanál jilket, az a 13 kilós űrtartalomnak az úgy megnőne a térfogata, hogy annak a gépnek az orrán száján jönne ki a fagylalt. És ugye akkor azt eladjuk. És hát nagyon sok vevő ugye mit lát ebbe, hogy hú, mekkora hatalmas gombóc ez. Valójában az hatalmas a gombóc, csak a pici kanálnak ki van töltve teljesen a térfogata levegővel. Ha. Mert az a helyzet, hogy egy vaníliafagyit, amit most láttál például, hogy egy ilyen nagyon-nagyon kis kellemes sárga színe van neki, pedig azért van benne bőségesen tojássárgája, ebbe beletennénk egy kis kanálnyi jégpasztát, úgy kifehéredne, mint a bolti zsír.
0: Ójé! Egy kollégád nemrég azt mondta, hogy szerinte már az is tud árulkodó lenni, hogy néz ki maga a pult. Mennyire tiszta, mennyire ápolt, mennyire gondozott. Igen. És ugye nyáron azért szerintem sokan felvesznek diákokat, nem tudom, de hogy ez valami minimális alapképesítés azért nem ártana ebben is.
1: Ez egy nagyon-nagyon nehéz pont, és akármennyire is szeretném nyilván azt mondani, hogy ez nálunk ez nem fordul elő, és így sajnos nem tudom ezt feltétlen mondani, és pont ezért is nem, amit úgy említettél. Jönnek a diákok, jön az új kolléga, az új munkaerő, van a nagy forgalom, óhatatlan, hogy valamelyest ugye ez ne történjen meg nyilván egy pult körül, de nyilván ugye az igényesség az nagyon arra kell ugye összpontosítani, hogy ennek meg kell történni, azt a pultot le kell törölni, és a többi, de nagy forgalmú fagyizóknál azért az ember szokott látni csodát.
0: Nem tudom, mennyire lehetséges az, hogy beszélünk arról, hogy szerinted mi a fagyi, azt tudom, hogy számodra szakmailag van egy alap, amiből te kiindulsz, úgyhogy majd mindjárt egy picit erről beszélgessünk, bár lassan véget ér az adásidőnk, de Fazekas Ádám világbajnok fagylalt mester a vendégem, akit nemrég avattak a hírességek csarnokába, és zenél most nekünk a Vénusz a régi nyárral a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. El is röppen lassan egy óra, amit egyébként fagylalt kóstolással indítottam Fazekas Ádám fagylalt mester jóvoltából, akit nemrég avattak a hírességek csarnokába, és akinek mindig vannak újabb és újabb ötletei, viszont ejtsünk néhány szót a fagylaltról, a termékről. Tudom, hogy nálad ilyen alapvetések vannak a fagylalt készítésben, nem feltétlenül egy vanília vagy egy csokoládé fagyinál, de a kreációkban, hogy legyen benne hideg elem, az ugye általában maga a fagylalt, egy meleg elem, ami a maga ez a variegato, ahogy így ti hívjátok, van. De ez az öntetszerűség, és hogy valami ropogós elem.
1: Így van,
0: jól tudom?
1: Igen, mert ennek nagyon nagy fontossága van, mert amikor én ezt anno elkezdtem, akkor nem is voltunk felszerelkezve ilyen komoly géparkkal, mint amivel most, mert szinte már mindent elő tudunk magunknak állítani. És azért mondom, hogy szinte már kis túlzással, persze vannak, amiket nem csokoládét megvásároljuk, de akár már tudnánk magunknak csinálni saját csokoládét is. De például számomra ez nagyon-nagyon fontos az, hogy az a fagylalt, az egy izgalmas fagylalt legyen. Az első 2-3 évünk biztosan úgy telt, hogy ilyen 1:1 ízek, vanília, csokoládé, sóskaramell, nagyon finom, nagyon jó természetes ízhatás, de nem volt benne más összetevés. Azért nem volt benne, mert nem láttam más megoldást számomra az én kis saját műhelyemben, ami még anno anyukának a konyhája volt, hogy hogyan fog belekerülni abba egy olyan termék, amit például egy piskóta. Hát nem volt lehetőségünk lesütni egy piskótát, egy ropogós ellent, vagy bármit, meg kellett volna vennem ezt egy alapanyaggyártó cégtől, amit nem szerettem volna. Így van, mert az már nem az lenne. Mostanra pedig ugye már felszerelkeztünk ugye műhely szinten, nagyon-nagyon sok

0: az emberek számára, és ez csak azért egyedi, mert az én saját receptúrám, én készítem el, és nekem tényleg benne van szívem, lelkem. Én nem érzem ezt nagy dolognak. Aha. Én azt csinálom, amit szeretek, és én ezért mindig hálás leszek úgy a körülöttem levő embereknek, a szüleimnek, hogy amilyen szeretetben nőttem én föl, hálás leszek, hogy én azt csinálhatom a mai nap, amit én szeretek. Pedig képzeld el, hogy egy pék családból származom, a szüleimnek péksége van, és amikor anyukámnak mondtam először, hogy én szeretném ezt abba hagyni, és szeretnék más csinálni, ő sem fogadta túlzottan jól, de nem mondta azt, hogy nem támogat. Uh-huh. Apukám nem fogadta annyira jól. Öcsi, miért mész el, miért nem? Ezt kell csinálni. Ez egyszer a tiétek. Ezt, tudod, mindig ezt hallgatom, amióta bekerültem a pékségbe, és mondtam, hogy én ezt értem, hogy ti ezt mondjátok, de én nem érzem ezt a saját utamnak. És mindig mondtam, hogy ez nagyon jól, csak ezek a ti álmaitok, ez pedig neked az én álmom, sajátod, és mostanában nyilván mindenki azt látja, hogy milyen jó döntést hoztak abban, hogy például elengedtek. Szóval én ezért nagyon-nagyon hálás tudok lenni a szüleimnek, hogy nem oda kötöttek ahhoz a kenyér asztalhoz, vagy a kiflis asztalhoz, hogy már pedig maradsz, és ezt fogod csinálni, mert szerintem ez az egész ugye innen indul el, hogy önmagában tényleg az, hogy az ember tud-e hálás lenni bármiért, ami körülötte van.
1: Annyi értékes gondolatot mondtál ebben az egy órában, amit nagyon köszönök, és most így megint ebben az utolsó néhány másodpercben is az elengedéstől kezdve ugye a hálán az egyik legfontosabb dolgon addig, hogy szívből jön, amit teszel, úgyhogy én köszönöm szépen nem csak a finom fagylaltot, hanem ezeket a gondolatokat is neked. Tudom, hogy készülsz valami újdonsággal, de erről még most nem kotyogunk, úgyis hírt adunk majd róla. Fazekas Ádám világbajnok fagylaltmesternek köszönöm szépen, hogy eljött, hozott kóstolót is a rádiókonyhába, mi pedig akkor folytassuk a Rigérával, a Vamos a la Playa-val a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk ám a rádiókonyhát 11 óra után is. Fagyizás után pedig irány a strand. Megint keresik a Balaton legjobb strandételeit, és megint van külön kategória a megszokottak mellett. Kardos Gábor ötletgazda mesél erről, illetve egy Európában egyedülálló színes bégelt is bemutatunk majd a hallgatóknak. Na és persze érkeznek a sztárok, Michael Jacksonnál és a Billie Jean-nál kezdek. Hamarosan tehát ezzel folytatjuk a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good. A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemellfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: A mentőket sem kíméli a hőség. Kevesebb gyermek született májusban. Repülő csapódott egy felhőkarcolóba Pekingben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
7: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmak, akár a hőguta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasztjuk nagy mennyiségű folyadékot.
6: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csaknem 1,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy pesterzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4-en megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezd, és akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára. Az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Ma zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Holnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de ekkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra elmúlt 4 perccel köszöntöm a rádiókonyha hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Folytatjuk tovább a gasztrokalandozásunkat egészen délig, és persze érkeznek a slágerek Charlie-tól a Black Eyed Peas-től. Jöjjön akkor a Billie Jean Michael Jacksonnal.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Hát azt hiszem, ezek azok a napok, amikor áldom a stúdiót, hogy ez egy északi fekvésű oldal, ahová nem süt be a nap, tehát mondjuk még a legmelegebb napokon sem kell klímát indítanom. A riportalanyom, aki viszont most ott várakozik a telefonban, ő nem mondhatja el magáról ugyanezt, bár ami irigylésre méltó, hogy a Balaton partján ballagsz épp a vasútállomásról. Kardos Gábor a Balatoni Kör alapítója és az év strandétele verseny ötletgazdája a vonal túlsó végén. Szia Gábor, köszöntelek!
1: Szervusz, szép jó napot mindenkinek!
0: És remélem, hogy a tűző napon is képes leszel majd a bandukolás közben nekünk mesélni az év balatoni strandétele versenyről, mert hogy ennek még javában zajlik az előkészítő fázisa, tehát a jelentkezési fázis, amikor várjátok akár a vendéglátóipari egységek jelentkezését, de akár a vendégek is, persze egyeztetve magával a vendéglátóipari egységgel, jelölhetnek nektek versenybe résztvevőket.
1: Igen, pontosan július 15-ig lehet nevezni egyébként akár két étellel is erre a versenyre, mely Európa egyetlen strandétel versenye, amire büszkék vagyunk, és ebben is különleges, hogy tulajdonképpen a kreatív ételekre teszi a fókuszt. Tehát nem egyszerűen csak azt nézzük, hogy hol van a legjobb, nem tudom mi, palacsinta, hanem nagyon hangsúlyos az, hogy legyen egészséges alapanyag, lehetőleg helyi alapanyag, vagy régiós alapanyag, és valami kreativitás. A megújítás a célja a kínálatnak.
0: Viszont az előbb már egy palacsinta szó elhagyta a szádat, és nem véletlenül, mert hogy idén palacsinta kategóriában hirdettek külön díjat, az év Beach Food palacsintáját keresitek. Itt megint azt mondom, hogy abszolút a kreativitáson van a hangsúly, mert nem a legjobb sárga barackkal töltött palacsintát keresitek, ez lehet sós, lehet édes, csak legyen benne valami fantázia, nem? Jól fogalmazok?
1: Igen, a négy kritérium, amit a nevezés, tehát a kiírásban is kiemeltünk, azt gondolom, hogy összefoglalja mindazt, amitől minőségi és jó lehet egy palacsinta, és ami sajnos hiányozni szokott. De van, amikor mind a négy, van, amikor kettő-három hiányzik ezekből. Tehát, hogy mindjárt azzal kezdjem, hogy egy jól megsütött, gusztusos és nem teljesen ízetlen tészta. A sós tölteléknél maga a tészta is jó, hogyha illeszkedik ehhez. Ott van a franciáknál talán Európában a legjobb példa, a galette, más néven is hívják a sós palacsintát, és ezt hajdinaízből készítik, mennyivel jobban passzol a sós töltelékhez.
0: Ó, igen. Rengeteg nemzetnek megvan a maga palacsintája, tehát lehet ihletet meríteni bőven, de akár csak a saját fantáziánkból is. Kardos Gáborral folytatom még a beszélgetést, hogy kiderüljön, hogy az év balatoni strandétele versenyben még milyen pontosítások, részletek igazak, hiszen jelentkezni még bőven van idő. Folytassuk most azonban kikivel, az Éretlenek főcímzenéjével.

0: Minden idők legnagyobb slágerei a Retro Rádió. Lehet, hogy sokan egyébként éppen már a strandra készülődnek és arra pakolnak. Mi viszont strandos témával, vagy strandi étel témával folytatjuk továbbra is a rádió konyhában, hiszen a vonalban Kardos Gábor, a Balatoni Kör alapítója, aki egyben az év balatoni strandétele versenyt is útjára indította. Azt pedig már megtudtuk tőled, hogy az idei külön kategória, ugye minden évben van ilyen, az most a palacsinta témája lett, és hogy várjátok a kreatív, ötletes palacsinta jelentkezéseket.
1: Tehát legyenek kreatívak akár a tésztában, és nem a tölteléket érezzük meg közvetlenül, amikor a szánkba veszük, hanem a tésztát. Tehát nagyon fontos, hogy milyen a minősége.
2: Bizony.
1: Ez az első. Aztán a tálalás. Hát azért ne legyen már elég összeömbölgetni valamit.
0: Tehát
1: lehet a igen, tehát a palacsintát is lehet szépen tálalni, és ebben is akár lehetnek kreatívak, hogy milyen formában, vagy akár lehet az egy palacsinta torta, vagy bármi, tényleg nagyon szabadon értelmezhetjük. Sőt, ugye azért említettük a kiírásban a kínai meg a koreai palacsintát, mert az a mi felfogásaink szinte már nem is palacsinta, inkább egy ilyen salátás, omlet-szerű valami réteget dolog, viszont cserébe Isten ilyen finom. Tehát aki evett már ilyet, az tudja, hogy csodálatos jó étel, az is lehet palacsinta. Ezt népművelés funkcióval is írtuk ki ezt a, sajnos azt kell mondjam, ezt a palacsintát. Közben meg lehet egy nagyon jó budget étel, tehát egy büfében is jól, nem kell ahhoz rossznak lennie, hogy jó áron, jó árérték arányban egy jó ételt adjanak, ahhoz nem kell a minőséget feladni.
0: Igen.
1: És a palacsinta pont alkalmas lehet arra, hogy egyszerre hozza mindazt, amit szeretnénk. És ez fontos, hogy ezt a négy kritériumot azért is írtuk így ki, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy mitől lesz jó szerintünk egy palacsinta.
0: Viszont akkor ugye kiemeltük már, hogy van külön az év Beach Food palacsintája díj, vagy kategória, és akkor vegyük
1: idén
0: sorra, hogy mik vannak még.
1: Hát ugye minden évben kiadjuk az év strandétele díjat, ami a fődíj. Ez lehet büfé vagy bisztróétel. A Balatonnál hál' Istennek már jó pár éve egyre erősebb a bisztró kínálata a vízparton, strandokon is. Azt kell mondani, hogy ez egy nagyon erős kategória. Azért is jó volt talán idén a palacsinta, mert az a büfének is ad egyel több esélyt, hogy
0: nyeresen.
1: Igen, igen. Na most, ha az étel, ami a fődíjat nyeri, bisztróétel, akkor mindig kiadunk egy büfé, legjobb büfé ételt is. Akkor vega vagy vegán ételből is a legjobbat díjazzuk. Ha van olyan, hogy úgy érezzük, hogy az év felfedezettje, tavaly a hely is ilyen volt, tehát a fődíjas elnyerte az év felfedezettje díjat is, tehát ott a helyet díjazzuk. És a strandesztertje.
0: Igen, és ugye nekem külön kiemelted egyébként, hogy várjátok a kifejezetten könnyű, nyári hőségben is jól fogyasztható, jól emészthető ételeket, hogy a reform megérkezzen a hazai strandbüfékbe, strandéttermekbe is. Kardos Gábornak köszönöm szépen a jelentkezést és a beszámolót a Balatoni Kör oldalán, pedig minden megtalálható a versenyre való jelentkezéssel kapcsolatban. Egy kifejezetten színes témával, egy a szivárvány minden színében játszó bégellel folytatjuk majd, de jöjjön a Black Eyed Peas és az I Got a Feeling a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió. Nagyon jó kis szendvics, de alapvetően eddig a bagelt úgy ismertük, hogy egy amerikai étel. De most egy igazán színes verzióját mutatom be a rádiókonyha hallgatóinak. A Best Bagel egyik társtulajdonosa Nagy Levente ül velem szemben, és majd mindenre fény derül, hogy milyen színekről beszélek én bagelek kapcsán. Szia Levente, köszöntelek!
1: Szép napot, üdvözlök mindenkit!
0: Színezéket sokan használnak, és lehet, hogy ha azt mondom, hogy szivárvány színű bagelt kínáltok, az így kevés, de hogy mindezt természetes színekkel, színezékekkel éritek el, az viszont már ez az Európa szerte egyedülálló ritkaság, amit nem is értek, hogy szerintem ez annyira természetes lenne, de ezek szerint másnak nem annyira természetes, de én most visszaugornék az időben. Jó? Kezdjük ott, hogy amikor három barát kalandozik Amerikában,
1: igen, és főleg abban az irányból, igen.
0: Rájönnek, hogy a bagel az jó dolog, hogy akkor mesélj, légy szíves, a kalandozásaitokról.
1: Hát alapvetően mind a hárman, ugye hárman vagyunk ebbe a cégbe, vagyis ebbe a vállalkozásba, mind a hárman nagyon szeretünk utazni, és nagyon sokszor jártunk szerencsére Amerikába, és ugye főleg New Yorkba és ennek a környékén gyakorlatilag most már úgy anekdotálják az emberek, hogy onnan származik a bagel, mint ez a csodálatos, ugye. Nekik ez a zsömle, de gyakorlatilag minden egyes háztömb aljában van egy csodálatos bagelező, és finomabbnál finomabb, most már a közösségi médiának köszönhetően rengeteget megismerhet az ember, hogyha még nem is New Yorkban lakik, de egyébként ez egy lengyel származású étel, és így az 1900-as éveknek az elején kivándorolt lengyelek vitték magukkal, és érdekes, mert egyébként mindenki, ahogy te is mondod, New Yorkhoz köti most már.
0: Igen.
1: Alapvetően ugye, amit nem sokan tudnak, hogy ezt ugye egyszerre főzik, és utána sütik is ezt a tésztát. Nyilván majd mi is az alapverzióval kezdtük, most lesz egyébként nyáron 5. éve, hogy megnyitottuk az első helyünket az Zrínyi utcában, a Bazilikával szemben, és akkor most erre válaszul egy kis színes csavar, meg megérkezett a Váci utcába.
0: Na, haladjunk akkor sorról sorra, tehát oké, megkóstoltátok New Yorkban a bagelt, és azt mondtátok, hogy wow, ez jó. És nyilván Európában is lehet találkozni ezzel a péksüteménnyel, de miért gondolja azt három barát, hogy akkor a feles pénzüket beleöli, nem a fölösleges pénzüket beleölik egy bagelezőbe?
1: Alapvetően arra gondoltunk, hogy nyitott egyébként Magyarország arra, hogy külföldi újításokat kipróbáljon, és egyébként pont akkoriban indult el az a trend, hogy egyre több külföldi választotta úti célnak Budapestet, és ennek a kettőnek a kombinációjába gondoltuk azt, hogy lehet ennek létjogosultságait Budapesten. Hogy mondjam, rögös út volt természetesen, mert ugye azért valamilyen szinten edukálni is kellett. Mert ugye annyira nem volt benne a fejükbe az, hogy milyen egy bagel.
0: Majd akkor azért elmondjuk, hogy milyen a bagel, úgyhogy folytatom a beszélgetést Nagy Leventével, de érkezzen Diana King, és adjon nekünk lendületet a Bon Jovi is.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy szuper szendvics alapot mutatunk be ezekben a percekben a Retro Rádió hallgatóinak, a bégelt. Ahogy vendégem Nagy Levente elmondta nemrégen, bár a bégelt abszolút Amerikához és azon belül is New Yorkhoz kötjük, de alapvetően ez Lengyelországból indult, azon belül is Krakó volt a központja, ott készítettek nagyon sok ilyen jellegű péksüteményt, és aztán a lengyel kivándorlók vitték el magukkal a receptet New Yorkba, és végül is ott futott be világhódító karriert. Mondjuk úgy, hogy úgy lehetne elképzelni, mint egy lyukas zsemlét, de annyiban azért különbözik a zsemlétől a tésztája, hogy a kelesztés után ezt megfőzik sós vagy malátás vízben, egy-két percre beledobják a forró vízbe, és a főzés miatt sokkal zártabb lesz a tészta, már nem tud az egekig nőni a sütés során, és így sokkal sűrűbb lesz a bégel tésztája. Aminek például az egyik nagy előnye, hogyha egész nap visszük magunkra, tehát egy utazásra szánjuk a szendvicset, akkor például nem ázik el. Viszont én rögtön elgondolkodtam azon, hogy oké, de amikor valakinek több százat kell ebből megkenni naponta, és ott az a luka közepén, hogy arra biztos, hogy van valami módszer, hogy azt hogy lehet nagyon ügyesen, okosan, gyorsan megcsinálni.
1: Van több verzió, ugye elég sok szakáccsal dolgoztunk itt az elmúlt időszakban, mindenkinek megvan a saját, úgymond egyénisége a bégelkenés tekintetében. Például van olyan, aki mondok egy példát, hogy mindig tesz oda egy darab uborkát arra a részre, amikor megkeni, és akkor nem megy ott le az aljára ez a sajtkrém.
0: Élvezitek-e mondjuk a konyhai kísérleteket, vagy ti egész egyszerűen üzletemberként álltatok ehhez a történethez, meg ötlethez?
1: Alapvetően volt már több vendéglátóegységünk itt Budapest szerte, de például Péter az egyik társam, ő nagyon szeret a konyhába tevékenykedni, illetve a harmadik társunk Bence, ő is az egyik inkább ilyen vad húsvonalon mozog, hogy úgy mondjam, és ezt próbálja mostanában egyébként a bégelekbe is a Péterrel közösen így implementálni, igen, és egész jól. Talán én voltam a legtávolabbi része, de az
0: ötlet... Kikupálottál most már te is.
1: Abszolút.
0: Na jó, de akkor innen hogy jött az az ötlet, hogy oké, de mi lenne, hogyha színeset készítenénk ebből? Először, amikor csak olvastam erről, akkor azt hittem, hogy van ami sárga, csak sárga, lesz ami csak kék, van ami csak zöld. És akkor kiderült, hogy egy bégelen belül van az összes szín, a sárga, a kék, a pirosan narancssárga meg a zöld, mint hogyha húznának egy szivárványt az égen,
1: abszolút,
0: pont úgy néz
1: abszolút,
0: ki. Na de
1: igen.
0: Akkor ez kinek a fejéből pattant elő, vagy hogy jött?
1: Sokszor felmerült az elmúlt évek alatt, hogy akkor kéne tartani egy nagy meetinget a pék csapattal, hogy akkor hogy is lehetne ezt így megugrani, mert láttuk, hogy Amerikában ennek nagyon nagy divatja van, rengeteg boltba árulják, és iszonyatosan látványos, de alapvetően az íze nem különbözik egy normál bégeltől, és ez volt a cél nálunk is. És a legérdekesebb talán az egész utazásban az volt, hogy így szóltak nekünk, hogy igen, szereztek amerikai recepteket, és akkor elkezdtük ezt próbálgatni velük, de sajnos ez a negatív része is a dolognak, hogy kiderült, hogy ami Amerikában kapható, az, hogy mondjam szépen, nem túlságosan egészséges.
0: De hogy aztán végül is, milyen megoldást sikerült találni? Szerintem a színek egy részét a hallgatóink ki tudják találni, hogy akár egy sárgát mivel lehet elérni, vagy egy pirosat, de majd mindjárt folytatjuk még innen a beszélgetést Nagy Leventével. Jöjjön most egy kis szélmalomharc a Don Quixote a Neoton Familiával.

0: Napközben
1: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ilyenkor szoktam kapcsolni, hogy húha, már nagyon kevés idő van hátra a rádió konyhából. A vendégemmel, Nagy Leventével pedig egy Európában egyedülálló színes bégel kapcsán beszélgetünk. Ugye bemutattuk már magát a bégelt, mint péksüteményt, de hogy a színek, meséljünk a színekről. Aki már valaha próbált természetes festékkel például húsvétkor tojást festeni, az már így szerintem érzi, hogy akkor hogy indultatok el.
1: A csapattal közösen megtaláltuk azokat a lehetőségeket, amiket te is mondtál, hogy akkor így hazai szinten is talán ismernek, mint például a cékla, kurkuma, paprika, spirulina és a hasonlók, és akkor ezeknek
0: és a legizgalmasabb
1: persze, illangó.
0: Mert a kéken azt hittem, hogy az is egy algafajtával,
1: igen,
0: de nem.
1: Igen, spirulira elgondol mindenki, igen, de nem. Ez de nem. Az a kék
0: pillangó borsóvirág,
1: igen. De továbbra is azt mondom, hogy nem ajánlom, hogy ezt otthon kipróbálják az emberek, mert ez egy tényleg egy nagyon hosszas folyamat, és olyan speciális körülmények kellenek neki, amitől ez így
0: tud működni,
1: abszolút.
0: És mielőtt bárki föltenni a kérdést, mert ugye például egy cékla szerintem nagyon megosztó alapanyag, én például nagyon szeretem, de biztos, hogy nagyon sokan nem, de hogy egyáltalán nem érzed, hogy nem, egy ilyen földes céklás nem, íze lenne, nem, csak nem, hogy mindenkit megnyugtassak, a spirulinától nincs alga íze, stb.
1: Abszolút, igen, és ez az érdekessége, hogy van, aki mondjuk a bégel miatt jön el a Váci utcába, vagy az Rínyi utcába hozzánk, és ő meglátja a simát, neki például lehet, hogy nem gondol arra, hogy kipróbálja a színeset, mert azt hiszi, hogy akkor az édesebb, vagy teljesen más íze van, vagy növényebb íze van,
0: természetes közelébb,
1: igen, de egyébként meg szerintem 98%-ra ugyanolyan íze van, mint egy sima bégelnek. Amúgy valahol büszkék is vagyunk rá, meg teljesen az egész csapatra, akivel ezt sikerült kifejleszteni, mert ha megnézzünk egy amerikait, akár TikTokon vagy Instagramon egy képet róla, akkor azok így világítanak gyakorlatilag. És megmondtuk, hogy ugyanezen a gondolaton vagyunk, hogy mi semmiképpen nem szeretnénk olyat, ami bárkinek árt, vagy bármilyen adalékanyagot tartalmaz.
0: Az alapgondolat kitűnő volt, és én pedig gratulálok a kivitelezéshez. És egyben megköszönöm hallgatóinknak a figyelmet, hiszen véget ért a rádiókonyha. Vágó Pirost hallották, töltsék a délutánt Jurásek Balázzsal. Jó hűsölést kívánok mindenkinek. Hétfőn 10-kor jövök, és addig is jó étvágyat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a Milsani laktózmentes tejszín habszpré 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Fáradt lábak, viszeres börtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
5: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
4: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a kantalup dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Hőség, óvatosságot kérnek a fesztiválozóktól és a rendezvények látogatóitól. Vizsgálják a reklámszabályok betartását, még mindig túlélők után kutatnak Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A hőség miatt óvatosságra int az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt kéri, hogy aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyermekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek azt javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Ha mégis útnak indulunk, vigyünk magunkkal elegendő vizet, keressünk árnyékot és figyeljünk egymásra. Ha valaki rosszul lesz, mielőbb kérjünk segítséget. A rendkívüli hőség miatt már több Pestvár megyei településen is takarékos vízhasználatra kérik a lakókat. Erdőkertesen, Őrbottyánban, Veresegyházon és Szadán is intézkedéseket vezettek be a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Van, ahol csak kérik a lakókat, hogy spóroljanak a vízzel, máshol viszont napközben már tilos tömlővel locsolni, autót mosni vagy medencét tölteni az ivóvízhálózatról. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádióknak Heitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
9: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatával elsősorban, hogy a 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldalán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 200%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
8: Már 920 halálos áldozata van a venezuelai földrengéseknek. A hatóságok szerint több mint 3300-an megsérültek, és még mindig több mint 50 000 embert keresnek. A fővárost, Caracast és környékét két erős földrengés rázta meg egymás után, azóta pedig már több mint 200 utórengést regisztráltak. Az országban rendkívüli állapotot hirdettek, a vonatokat és a repülőjáratokat is leállították. Ma zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutára 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Holnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is felkapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes szombatot kívánok, bár ez most lehet, hogy jó néhány fokkal túl van azon, amit kellemesnek szoktunk nevezni, de ígérem, így is remek délután dobunk össze közösen. Kezdjük is az LGT-vel, a Backstreet Boys-szal és Rick Astley-vel. Take me to your heart!

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Remélem nincs baj, ha ezt az eszméletlen hőséget leszámítjuk, és ez még ugye nem is a csúcs, egészen keddig még feljebb, akár 40-41 fokig is fokozódhat a kánikula. Ezt már valóban komolyan kell venni, napközben, ha lehet, ne tartózkodjanak sokat odakint, a tűző napon meg pláne, és hát hidratálás, leginkább vízzel, vagy limonádéval, jeges teával, szóval vigyázzunk az egészségünkre, de azért valami könnyű ebéd ma is legyen. A múlt héten az volt a hírekben, hogy az idei meggy termés nem túl jó, hát én néhány nappal ezelőtt leszedtem otthon vagy 40-50 kilót, ennyi még sosem volt, szóval lesz alapanyag a hideg megyleveshez, az is nagyon jól tud esni ilyenkor, akár csak a hűsítős lágereink, amiket már szervírozok is, ha 40 fokra gondolunk, akkor relevánsa lesz még rosszabb a repülőktől, de inkább menjünk egy fehér homokos szigetre Madonnával, jön a La Isla Bonita, valamint Michael Cretu és a német popstar Sandra projektje, az Enigma, ami a 90-es évek elején tarolt, ez a Sadness.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Pörgés, forgás, Spinning Around Kylie Minoggal ezen a forró június végi szombaton. 27-e van, és ha pontosak a történelmi adatok, akkor 1048-ban ekkor született első László királyunk, akit 1192-ben szintén e napon avattak aztán szenté. És nem nehéz kitalálni, hogy ma László napja van. Sok boldogságot az uraknak. Ma is várom az üzeneteket, köszöntőket, de azt is megírhatják, hogyan vészelik át ezt a kánikulát. Minden tipp segíthet. 0620 22 22 122, ez a mi SMS számunk. Aztán jöjjenek az olaszok is, egyrészt volt szerencsém pár napot most náluk tölteni, majd mesélek egy-két érdekességet, még az olasz rádiós kollégákkal is összefutottam, de Bud Spencer kapcsán is fontos, ha még oly szomorú is ez a nap, hiszen a Carlo Pedersoli néven született úszó, vízilabdázó, majd színész pontosan 10 évvel ezelőtt hunyt el. A népszerűsége pedig nem csak nálunk, hanem hazájában is töretlen, rengeteg helyütt látható a képe, vendéglőkben, falfestményeken, meg a boltokban is sokféle Bud Spencer, Terence Hill relikvia, póló kapható, szóval nem felejtették el ők sem, hogy is tehetnék. És ők is Itáliából érkeznek, rövidesen újra Budapesten is fellép a Ricky e Poveri, ez a Bule Budán szép.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a Honeybeast és a legnagyobb hős. Ilyen időben útnak indulni sem annyira egyszerű, kétségkívül több felkészülést, több átgondolást igényel, az biztos. Csak megfelelő mennyiségű ivóvízzel felszerelkezve, meg megtankolva vágjunk neki. A jelenlegi helyzet, erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, különösen Tatabánya környékén, egy jó 3-4 kilométeres szakaszon megtorpan a kocsisor, ott a felhajtás is nehézkes, aztán természetszerűleg sokan haladnak az M7-esen a Balaton felé, a Velencei tó és Polgárdi között van némi fennakadás, hol belassulnak, hol megállnak az autók, tovább rontja a helyzetet, hogy Fehérvár térségében az 57-es kilométernél a belső sávot baleset miatt lezárták, így mindenképpen hosszabb menetidővel kell számolni itt is. A hőségriadó miatt pedig a hétvégi kamionstop időtartama is módosult, holnap reggel 6 és este 10 között lesz érvényben. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, extra figyelmesen vezessenek. Megyünk is tovább a legnagyobb slágerekkel, belefér még jó néhány ebbe az órába is, Always az Erasure-től, és ez egy igazi rock klasszikus a Totóval.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, One Moment in Time, nagyszabású és érzelmes, ahogy csak Whitney Houston tudta. A légkondival is óvatosan, Whitney is nagyon érzékeny volt rá, a hideg száraz levegő a hangszálaknak sem tesz jót, szóval ne vigyük túlzásba. Ettől még lehet a miénk ez a nap. Ez az enyém, ez a nap, látom, hogy a Marson süt a nap. Ha még csak ott sütne, itt lesz az Up, és jönnek a boldog emberek. Prince, Idol Joe és Marky Mark a Happy People-al.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: A reklám után... Társadalmi célú reklám.
4: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
5: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Kiszámítható életpálya jöhet a rendvédelemben. Rekordforgalomra készülnek Ferihegyen. Terjed az ebola járvány Kongóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 173 új rendvédelmi tisztet esküdt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén Budapesten. A Ludovikán rendezett tisztavatón a miniszterelnök azt mondta, az egyenruha a hazát szolgálja, nem a hatalmat. Magyar Péter arra kérte a végzős hallgatókat, hogy mindig a törvényhez maradjanak hülyek, és legyen bátorságuk fellépni a visszaélésekkel szemben. Hozzátettem, a kormány jobb bérekkel, korszerű felszereléssel és kiszámítható életpályával szeretné megbecsülni a rendvédelemben dolgozókat. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese ad néhány tanácsot.
8: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány. Kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
7: Találták az eltűnt 5 éves kisfiút Sziget-Szent Miklóson. A Pestvár megyei kutatómentőszolgálat tájékoztatása szerint a gyermek holttestét éjszaka a buckatóból emelték ki, már nem lehetett rajta segíteni. A fiú tegnap délután tűnt el otthonról. Keresésében rendőrök, kutatómentők, búvárok, drónos egységek, polgárőrök, önkéntes tűzoltók és civil szervezetek is részt vettek. A haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Tovább terjed az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A legfrissebb adatok szerint már több mint 1200 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 300-at. Az egészségügyi hatóságok szerint a járványt egy olyan vírustörzs okozza, amely ellen nincs jóváhagyott védőoltás vagy gyógyszer. A fertőzés eközben a szomszédos Ugandában is megjelent. Ma igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutánra gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Holnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és zápor zivatar frissítheti fel a levegőt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, vegyük is tovább a legnagyobb slágerekkel. Hőség ide vagy oda, a nap süt, itt nálunk is, meg a Marson, itt lesz az Uptól a nap, aztán Prince Idol Joe és Marky Mark a Happy People-al, és a Subcell-lel kezdünk, ez a Tainted Love.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mennyit ér egy nő Cserháti Zsuzsától? A kánikulától egy ideig még nem szabadulunk, fel kell készüljünk a még ennél is nagyobb forróságra, bár nehéz elképzelni, hogy hogy lehetne még ennél is melegebb, de majd holnap után valószínűleg a saját bőrünkön tapasztaljuk. Most az ember tényleg csak a nagyon lenge, laza ruházatot viseli el, az angyalbőr, az egyenruha még azokra se kívánkozik, akiknek muszáj felvenniük, de a Moho Sapiens-től azért meghallgatjuk. Behúzódunk aztán az árnyékba, Mike Oldfield, jön a Shadow on the Wall, és a latinos hangulatot hogy is hagyhatnánk el? Living La Vida Loca, Ricky Martinnal.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Lady Gaga és Bradley Cooper a csillag születikből. Ez volt a Shallow. Az énekesnő legutóbbi stúdióalbuma, a Mayhem, elképesztő siker, világszerte már több mint 8 millió példányban kelt el. Ez óriási szám önmagában is, pláne ahhoz képest, hogy manapság azért a fizikai hanghordozók eladásai messze nem olyanok, mint mondjuk a 80-as, 90-es években. Aztán egy különleges akciót is csinált nemrégiben, hiszen egy teljesen mobiltelefonmentes, exkluzív koncertet rögzített Los Angelesben, ahol a slágereit teljesen áthangszerelve adta elő, de azért azoknak a rajongóknak sem kellett lemondani az élményről, akik nem jutottak be, mert a fellépést rögzítették, és Mayhem Requiem néven elérhető. Közben meg gőzerővel megy a turné is, ami igazi családi vállalkozásnak is tekinthető, hiszen a turné producere Lady Gaga mellett a vőlegénye Michael Polanski, a fellépő ruhákat pedig részben saját testvére Natalie Germanotta tervezi. Azt nem tudom, hogy azt a híres hírhettet, emlékeznek még, a nyers húsból készült ruhát kicsinálta, de azt ma pláne nem lenne neki tanácsos felvenni. Marci küldött SMS-t. Szia, örülök, hogy itt vagy, köszi szépen én is. Én tusolással élem túl a meleget, több esélyes a dolog, mert vagy úszóhártyákat neveztek és leveli béka leszek, vagy kacsa. Szép hétvégét kívánok mindenkinek. Hát ezt írta Boros László, ismerősömet szeretném felköszönteni névnapja alkalmából, meg most ünnepli az 53. születésnapját is, úgyhogy egyben kívánok neki sok boldogságot. Pécset 36 fok van, de én két hétig Szabin vagyok. Atesz, jó pihenés neked, és jött egy ilyen is. Sziasztok, szeretnék egy számot küldeni Nyírbátorba, a Koloplaszba, a Flex csapatnak, utóirat. Ne felejtsünk el mosolyogni. 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk. A jó kedvet meg az Aerosmith-szel és a Run DMC-vel hozom most. Walk This Way!

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, nem csak két utazó van most az úton, rengetegen haladnak egyrészt a Balaton felé, de hát azt ilyenkor már megszokhattuk, viszont most onnan különösebb fennakadásról nem érkezett jelentés, bízunk benne, hogy így is marad. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorbágy között helyenként a külső sávban csak arra szólnak a járművek. Az M5-ösön Röszke felé Petőfi szállás térségében a 126-os kilométernél egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban. A 13-ason pedig Csémnél, a 11-es kilométernél egy személyautó balesetet szenvedett, itt félpályás lezárásra számítsanak. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Figyelmesen ebben a hőségben, és persze a legtöbb autóban azért van klíma, de ez az időjárás így is úgy is kiveszi az emberből az energiát, meg hát csökken a koncentráló képesség is. Felpörgetjük most magunkat egy picit Elton Johnnal, talán ránk is fér. Ez az I Don't Wanna Go On With You Like That.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindig, amikor elmész, elviszel egy darabkát belőlem, és Every Time You Go Away énekelte Paul Young, de ugyanezt a gondolatmenetet megtaláljuk például Máté Péternél is. Gondoljunk csak az Egy darabot a szívemből című slágerére. Az érzelmek hasonlóak, bármerre is élünk a világban. Maradunk persze itthon is, többek között az Unisex-el. És jönnek az angol hölgyek is.

0: Az Atomic Kitten és a Tide is High is szól a friss hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor
4: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: A reklám után
5: hírek a Retro Rádióban.
6: Tombol az év eddigi legveszélyesebb hőhullám, a vöröskód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Még mindig sok embert keresnek a földrengés után Venezuelában. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Ma már harmadfokú a hőségriasztás, itt az év eddigi legveszélyesebb hőhulláma. A legtöbb helyen a hőmérséklet már reggel 9-re elérte a 30 fokot, a csúcsok pedig napokig 38-40 fok körül alakulhatnak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a tűző napon, igyunk elegendő folyadékot, és most különösen figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, illetve a környezetünkben élőkre. Országszerte ma is nagyon erős az UV-sugárzás. Ne feledkezzünk meg a naptejről, kalapról, sapkáról, napszemüvegről, illetve a vállattakaró ruházatról sem. Átlagos bőrtípusnál ilyenkor már 15-20 perc is elég lehet ahhoz, hogy leégjünk. A hőség idején vöröskód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A tűzoltók az elmúlt 24 órában 47 esetben vonultak erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. Olvasható a kormány.hu oldalon. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek. Ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
7: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek. Mondok néhány növényt: szelíd gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
6: Már 920 halálos áldozata van a venezuelai földrengésnek. A hatóságok szerint több mint 3300-an megsérültek, és még mindig több mint 50 000 embert keresnek. A fővárost, Caracast és környékét két erős földmozgás rázta meg egymás után, azóta pedig már több mint 200 utórengést regisztráltak. Több épület összeomlott, a mentőcsapatok továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt. Az országban rendkívüli állapotot hirdettek. Folytatódik a forró nyári idő, a napsütést alig zavarják gomoly felhők, esni nem fog, odakint 34-39 fokkal kell megküzdenünk. Az előrejelzések szerint holnap és hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, többfelé 40-41 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Kedden már érkezhetnek gomoly felhők és záport, zivatart hozhatnak egy-egy helyre, szerdán többfelé eshet, de még mindig sok lesz a napsütés és 32-38 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, szebb holnap, ebben reménykedhetnénk, ha nem tudnánk, hogy még ennél is melegebb lesz, de azért az Unisex-től a szebb holnapot felteszem, aztán a Let's Talk About Sex-et a Salt-N-Pepa-tól, és lazítunk a Culture Club-bal. Do you really want to hurt me?

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Neked könnyű lehet, most senkinek sem az, a fellépő zenészeknek sem, hiszen bőven megkezdődött a fesztivál szezon, és nagyon fontos, hogyha ellátogatunk egy ilyen buliba, akkor ott is figyeljünk a biztonságra és az egészségünkre. Az extrém melegben nem mondom, hogy nem esik jól egy jéghideg sör, de abból ne legyen 8 vagy 10, hiszen az alkoholnak vízelvonó hatása is van, szóval ez nem olyan, hogy majd ezzel hidratálgatunk, sajna az leginkább vízzel működik. Szerintem Boros Csabiék se veszik fel este a fekete bőrcsekit, Dabas mellett új lengyelben fognak fellépni, igaz, akkorra már lemegy majd a nap, és a kánikula is valamelyes talán mérséklődik, de fázni se a színpadon, se a színpad előtt nem fog senki. Maximum libabőrös lesz a kedves közönség a felejthetetlen Republik slágerektől, az meg kifejezetten kívánatos is. Ők is azt írták, hogy a hőséget sajnos nem tudjuk lemondani, mert már leszerződött a nyárra. Este találkozunk, forró lesz, de nem csak az időjárás miatt. Ebben meg biztos vagyok. Jó bulit a Republiknak és mindenkinek, aki ott lesz. Aztán mindjárt érkezik az indián tánc Ákostól, lehetne ez most akár esőtánc is, tudnánk neki örülni. Hallgatjuk Kim Carnes-t a Betty Davis Eyes-al, és a 90-es évek Eurodance csapatai közül már itt is van az MP Paul, ez a Moving On Up.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Bruno Mars és a Marry You. Jönnek továbbra is az üzenetek. Szép napot mindenkinek, egy slágert szeretnék küldeni Dunakeszire Tóth Lackónak, és nagyon boldog névnapot kívánok neki, aláírás Aranka. Aztán Zámbó Gábornak is szóljon a következő sláger egy titkos rajongójától. Dávid azt küldte, hogy ma 10 éve, hogy elhunyt Bud Spencer, és emlékezzünk meg róla is. Dávid, már a műsor legelején megtettem, ez ki nem maradhatott, de jobb kétszer, mint egyszer sem, úgyhogy köszi, hogy írtál. Gyöngyi küldte, szia Balázs, köszönjük a sok jó zenét, az éjszaka nem tudtam aludni, brutálisan jó zene, összeállítás volt a Fergetek partin is, most meg jeges, vizes délutánt kívánok neked is munka közben. Igyekszem, fogyasztom én is rendesen, bár nekem itt a stúdióban azt hiszem, hogy könnyebb dolgom van, mint azoknak, akik esetleg kint tevékenykednek, vagy csak úton vannak. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Samantha Fox-szal megyünk tovább, aki 2 héttel ezelőtt nálunk is járt, Szegeden lépett fel, és azt mondta, igaz, hogy idén betöltötte a 60-at, de ebből egy percet sem szeretne letagadni, hiszen egyrészt úgyis mindenki tudja, másrészt meg nincs is rá szüksége. Csodálatosan néz ki, nagyon odafigyel az életmódjára, legyen benne elég mozgás, viszonylag szigorúan veszi az étrendet is, de azért hozzátette, hogy a finom magyar ételeknek nehéz ellenállni. Ebben tökéletesen igaza van. Ez meg az első nagy slágere 1986-ból, amikor gyakorlatilag sokan kinevették, hogy mit akar egy modell a pop szakmában. Hát ezt, milliós eladásokat. Samantha Fox tehát, ez a Touch Me!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, egy felhőn, rózsaszín napszemüvegben a Hooligans-szel. Nem lenne most rossz, legalább néhány felhő alattuk is meglennénk abban a napszemcsiben. Este már annyira nem fog kelleni, de a Hooligans-t meg lehet hallgatni, hiszen ma június 27-e van, László napja, ezért zajlanak is Kőbányán a Szent László napok. A mai sztárfellépő meg az imént hallott kiváló csapat lesz. Ha oda majd elindulnak, nagyon nem lehet mellé menni, mert a Szent László téren lesz a buli. Ez egy ilyen 100%-ig lászlós nap Kőbányán mindenképpen. Nézem közben az utakat is, újabb balesetről nem érkezett jelentés, de fennakadás a 13-ason Csém térségében van. A 11-es kilométernél egy személyautó balesetezett, a félútpályát lezárták, aztán továbbra is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, a Komáromi csomópont és Biatorbágy között, ez azért egy jó nagy szakasz. Helyenként a külső sávon csak araszolnak a járművek. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. A folytatás meg a hölgyeké, ráadásul a táncos lábúaké. Különböző korszakok, különböző stílusok, de mind fantasztikus. Itt lesz velünk Tina Turner, aztán Britney Spears és a Baby One More Time és a Dancing Queen.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az Ace of Base és a Beautiful Life, a csodálatos élet. Még a legforróbb napokon is megtaláljuk a jó dolgokat, biztos vagyok benne. A nagy kedvenceket meg annyira nem is kell ám keresgélni. Itt lesz a Scorpio, aztán a Black Eyed Peas és Rod Stewart is. Szívének minden dobbanásával és ritmusával. The Rhythm of My Heart.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Napokig kitart még az extrém hőség. A kánikulában folyamatosan ellenőrzik a vasúti sínek hőmérsékletét. Rekordforgalomra készülnek Ferihegyen. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tombol a kánikula, harmadfokú hőségriasztás és vörös kód van érvényben. Az egész országot érinti a tűzgyújtási tilalom is. A katasztrófa védelem emberei az elmúlt egy napban 47 esetben vonultak erdőt, növényzetet érintő tűzhöz. Folyamatosan ellenőrzi a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon is sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos vizet osztanak. A Magyar Közút is készen létben áll, hogy vizet adjon azoknak az autósoknak, akik az esetleges balesetek miatt a strádákon vesztegelnek. A Területi Védelmi Bizottságok jelentése szerint egyébként tegnap több mint 470 helyen osztottak vizet, mintegy 740 helyszínen pedig párakaput üzemeltettek, írta a kormány.hu. Az előzetes bejelentések szerint hétvégére 15 olyan rendezvényt terveznek, ahová több mint 5000 résztvevőt várnak. A fővárosban például ma zajlik a Budapest Pride. Az események szervezőit az extrém meleg miatt körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására fokozott egészségügyi készenlétre kérték. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese beszélt rádiónknak.
5: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézikodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
4: Folytatódik a forró nyári idő, a napsütést alig zavarják gomoly felhők, esni nem fog. A csúcsok 34-39 fok körül alakulnak. Holnap és hétfőn sem jön enyhülés. Többfelé 40-41 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Kedden már érkezhetnek gomoly felhők, és néhol rövid időre felfrissítheti a levegőt egy-egy zápor, zivatar. Szerdán többfelé eshet, de még mindig sok lesz a napsütés, és 32-38 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a forróság elől talán el lehet menekülni, de a hétvége elől azért nem ugrunk el, az nem a mi stílusunk. Dübörög mindjárt újra a banda, persze, hogy a Scorpio, aztán a Weekend hangulatot a Black Eyed Peas hozza, a 80-as évek feelinget meg Taylor Dane.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a reggel túl messze van a bestiáktól, hát még az este is odébb van, arra is van időnk felkészülni, bár biztos sokan lesznek olyanok is, akik ezt ma inkább a négy fal között vészelik át, de a bevállalósabbak azért ki fognak mozdulni. Bármelyik csoportot is erősítsék, remek slágerekre mindenképpen szükségük lesz, vagyis inkább szükségünk. A napsütés mostanában nem szorul különösebb reklámra, de azért megénekli majd nekünk az emberek csapata. Aztán jön a Kommunárc giga slágere, a Don't Leave Me This Way, ami 86-ban egy hónapig vezette a brit listákat, és az amerikai csúcsára is felkapaszkodott. De előbb még a Cure, akik egészen elképesztő szériában vannak, 2024-ben tértek vissza a köztudatba egy nagy lemezzel, az énekes pedig a napokban adott exkluzív interjút a BBC-nek, és azt mondta, hogy a második album az teljesen kész van, a napokban le is adják már a kiadónak, hozzátette, hogy ha lehet, akkor még sötétebb, szomorúbb és nyomasztóbb lesz, mint a legutóbbi lemezük. Persze a Cure rajongók emiatt nem fognak kiszaladni a világból, de Smith azért a rádió barátabb dolgokat is preferálja, mert elárulta, hogy készül már egy harmadik, egy poposabb lemez is, egy kifejezetten lendületesebb, vidámabb, és ehhez hasonlította ehhez a slágerükhöz, ami az egyik legnagyobb sikerük is egyben. Friday, I'm in love!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Alize és a Moa Lolita. A 06-20-22-22-122-esen egész délután várom az üzeneteket. Karvai Sanyi küldte, szia, megköszönném nagyon, hogyha beolvasnád, mert szeretnék üzenni az én drága feleségemnek, Anitának, hiszen ma van a születésnapja. Üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem és köszönöm, hogy van nekem. Szép hétvégét mindenkinek. Kedves Anita, én is sok boldogságot kívánok. Aztán János írt a Gödöllőről. Szia Balázs, köszönöm a jó zenéket. Segít átvészelni a kb. 6 kg megy kimagozásának unalmát. Aki hasonló cipőben jár, annak kitartást kívánok. János, mi az a 6 kg? Meg lesz az neked néhány sláger alatt. Viccet félretéve, én is megküzdöttem vele, úgyhogy a hasonló cipő az nekem már megvolt. Nem egy szórakoztató tevékenység, de milyen jó lesz majd megenni azt a kompótot, vagy elővenni a mélyhűtőből a fagyasztottat. Szóval megéri vele szöszölni. Most meg hallgassuk meg a vízből, a medencéből kiugró Szabrinát. Biztos, hogy nem volt olyan videoklip mozzanat az egész 80-as években, amit a VHS-en világszerte többen tekertek volna vissza, mint amikor az énekesnő előbukkon a hűs habokból, és az a bikini némileg félrecsúszik, fogalmazzuk így. Ez a Boys, Boys, Boys!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Rácz Gergő és a Bennünk a világ. Gyorsan ránéztem az utak helyzetére is. A 13-ason Csémnél, a 11-es kilométernél korábban történt egy baleset, itt még félpályás lezárás van, de ezen kívül különösebb fennakadásról nem érkezett info, ami kifejezetten jó hír egy ilyen forró délutánon. Ha mégis bármit látnak, a 0620-22-22-122-esre elküldhetik. Köszönettel veszem. Most Bonnie Tylerrel megyünk tovább, akinek az állapotáról mostanában nem sok mindent lehetett hallani, mint egy 10-12 nappal ezelőtt tették közzé, hogy sikerült felébreszteni az énekesnőt az egy hónapig tartó mesterséges kómából, amelyet a májusi sürgősségi műtéte után kellett nála fenntartani, és bár Bonnie eszméleténél van, az állapota még súlyos, úgyhogy arra kértek mindenkit, hogy tartsák tiszteletben ezt, és hagyják, hogy a legnagyobb csendben a nyilvánosság kizárásával lehessen őt ápolni. Azt még azért hozzáfűzték, hogy az orvosi csapat nagyon bizakodó, ha minden jól megy, majd a színpadra is visszatérhet, akár már ősszel, de ehhez most abszolút nyugalomra és időre van szüksége. Hát ezt kivárjuk, tényleg csak a legjobbakat tudjuk neki kívánni. Nőjének el most, it's a heartache.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Rasputin egy igazi diszkó klasszikus a Bonnie M-től, minden retro buli kötelező kelléke. Jönnek most a friss hírek, aztán körülnézünk, nézelődünk az első emelettel. Itt lesz Clean Bandit és a másik elmaradhatatlan retro party összetevő is.

0: Dr. Albán nélkül sincs ám, ez az It's My Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban, igen. Például a Milsani laktózmentes tejszín habszpré 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Óvatosságot kérnek a hőségben a fesztiválozóktól és a rendezvények látogatóitól. Több mint 100 helyen van vízkorlátozás, vizsgálják a reklámszabályok betartását. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Óvatosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Aki mégis útnak indul, vigyen magával elegendő vizet, keresse az árnyékot és figyeljen a többiekre is. Most zajlik egyébként a Budapest Pride, a menet az opera elől az Erzsébet hídon keresztül jut el a vérmezőre, a színpadi műsor helyszínére. A rendezvényt 6 mentőautó biztosítja, az indulási helyszínen és a végállomáson is osztanak ingyen vizet. Több helyen szükségkutakat nyitottak, a tömeget pedig mintegy 200 menetkísérő önkéntes figyeli. A kánikulában az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Orrfű magasabb pontjai nyomáscsökkenést, néha vízhiányt tapasztalhatnak. Ezért a Nemzeti Vízművek 4 darab 400 literes utánfutóval oldja meg az ivóvíz ellátást. Emellett a Honvédség összesen 12 000 darab tasakos vizet szállít az orrfűi, tiszaújvárosi és zalacsányi rendezvények résztvevőinek, írták a kormány.hu-n. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket tudatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Közgyeverési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
4: Folytatódik a forró nyári idő, a napsütést alig zavarják gomoly felhők, esni nem fog, odakint 34-39 fokkal kell megküzdenünk. Az előrejelzések szerint holnap és hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, többfelé 40-41 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Kedden már érkezhetnek gomoly felhők és záport, zivatart hozhatnak egy-egy helyre, szerdán többfelé eshet, de még mindig sok lesz a napsütés és 32-38 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, bármennyire is elbágyasztja az ebert a meleg, mindenképpen nyitott szemmel kell járni, ki tudja, talán most jön majd az igazi. Itt lesz az első emelettől a nézelődünk, aztán Dr. Alban és az It's My Life, és egy jó húzós darab Jack Holtól. Ez a Beat It!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy életen át kell játszani, de még mennyire? Igaz, hogy pont egy hét csúszásban vagyok, de azt hiszem 8 napot szoktak mondani, ami még belefér, úgyhogy még beleférek. Boldog születésnapot kívánok innen is, hiszen Tamásnak múlt szombaton volt, és ő is felhívta a figyelmet egy posztjában a rendszeres egészségügyi vizsgálatok fontosságára. Nemrég az ő ketyegőjét is alaposan megnézték, átnézték, de mint írta, minden rendben van, viszont figyelni kell, az biztos, pláne ebben a forróságban. Akinek szív- vagy érrendszeri problémája van, különösen ügyeljen arra, hogy ne erőltesse meg magát, csak szépen komótosan ezekben a napokban. Azért jöjjenek azok a varázslatos, szerelmes nyári éjszakák, Summer Nights a Grease-ből, John Travoltával és Olivia Newton-Johnnal, és Lena Marlint is hallgatjuk. Ez a Sitting Down Here.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Sugar Babes újra nyomja a gombot, vagy többig a gázpedált, mert hogy 20 évvel egyik legnagyobb sikerük a Push the Button után ismét eredeti felállásban énekelnek, azaz Mutya Buena, Kisha Buchanan és Siobhan Donahue alkotják a triót. Emellett nagy erőkkel készítik a 9. nagylemezüket, amely a tervek szerint még ebben az évben kijön, és ha ez még nem lenne elég, jó néhány élő fellépést is elvállaltak, például Nagy-Britanniában, Hollandiában, vagy a finnországi Pori Jazzen, sőt Belgiumban, Robbie Williams koncertjein is ők lesznek az előzenekar. Így érdemes tovább nyomni, mi is ezt tesszük, mindjárt jön a Viva Comet All Stars és a Ha Zene Szól, és Cyndi Laupertől a Girls Just Wanna Have Fun.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a Viva Kamat All Stars és a Ha Zene Szól. Élőben is sokfelé szól, természetesen a nyár, a fesztiváloké, de a nagy forróságban különösen kell az óvatosság, és hát nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy az alkoholos italokkal pláne csínyán, úgyhogy tessék inkább hidratálni, az meg nevéből adódóan leginkább vízzel működik. Nézzük az utakat, a 62-esen Perkáta elkerülő szakaszán egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban, a 13-as kilométernél csak egy sávon lehet haladni, ezért a Székesfehérvár felől érkezőket Perkáta felé tereli a rendőrség. Más balesetről, fennakadásról nem érkezett jelentés, viszont a hőségriadó miatt fokozottan figyeljünk arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal teletankolva induljunk el. Legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy ne adj Isten teljes útzár lépne életbe, szóval mindent kalkuláljanak be. 0620 22 22 122, ez a mi SMS számunk. Most meg meghallgatjuk, hogy hogyan várakozik Richard Marx, szerencsére nem a dugóban, hanem csak a szerelmére. Az is embert próbáló tud lenni, különösen ha sokáig tart. Ez a Right Here Waiting.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is itt a tanulságos történet. Lionel Richie-nek tegnap előtt az egyik koncertjét félbe kellett szakítani Minnesotában, hiszen a fellépés közben többször le kellett ülnie már a színpadon. Mondhatni meglehetősen kutyául érezte magát, aztán mentővel kórházba is szállították. Aztán kiderült, hogy nincsen különösebb baj, a rosszul lét két dolog miatt következett be. Az egyik a hőség, hát ezt nem tudjuk befolyásolni, a másik meg, hogy a művész úr alig ivott valamit egész nap, és kész, meg is volt a kiszáradás, ez pedig még egy egészséges fiatal szervezetet is megvisel, Lionel Richie pedig már 77 éves, és hát folyamatosan színpadon van, ami nyugodtan tekinthető extrém megterhelésnek. Két koncertet ugyan elhalasztottak, de úgy néz ki, a turné megy tovább, és az énekes mostantól kezdve jobban odafigyel majd. Mi is tegyünk így, aztán a következő órában hallgatjuk a jazz meg azt.
1: Csepp a tengerben, itt földre ejt egy kósza csillag.
0: És Lutrition McNeilt. Ez a Someone Loves You Honey itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemellfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Választa ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte. Az ápolt lábak szakértője.
5: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
4: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.

0: Retro Rádióban.
1: Kiszámíthatóbb életpálya jöhet a rendvédelemben, a legnagyobb kánikulában is szorgoskodnak a méhek. Nem enyhül a forróság holnap sem. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Összesen 173 új rendvédelmi tiszt tett esküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén Budapesten. A Ludovikán rendezett tisztabatón a miniszterelnök azt mondta, az egyenruha a hazát szolgálja, nem a hatalmat. Magyar Péter arra kérte a végzős hallgatókat, hogy mindig a törvényhez maradjanak hűek, és legyen bátorságuk fellépni a visszaélésekkel szemben. Hozzátette, a kormány jobb bérekkel, korszerű felszereléssel és kiszámítható életpályával szeretné megbecsülni a rendvédelemben dolgozókat. A rendkívüli hőség miatt már több Pest vármegyei településen is takarékos vízhasználatra kérik a lakókat. Erdőkertesen, Őrbottyánban, Veresegyházon és Szadán is intézkedéseket vezettek be a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Van, ahol csak kérik a lakókat, hogy spóroljanak a vízzel, máshol viszont napközben már tilos tömlővel locsolni, autót mosni vagy medencét tölteni az ivóvízhálózatról. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek. Ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek. Mondok néhány növényt, szelid gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
1: Tovább terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Már több mint 1200 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 300-at. Az egészségügyi hatóságok szerint a járványt egy olyan vírustörzs okozta, amely ellen nincs jóváhagyott védőoltás vagy gyógyszer. A fertőzés időközben a szomszédos Ugandában is megjelent. Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél. Holnapra is ez a kínálat. Délutánra 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos kánikula, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő. Napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden érkezhetnek gomoly felhők, és néhol rövid időre felfrissítheti a levegőt egy-egy zápor, zivatar, de marad a kánikula.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
3: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ugyan 6 meccs még hátra van a futball világbajnokság csoportküzdelmeiből, már most biztos, hogy számos izgalmas vagy érdekes párharcot hoz a kieséses szakasz. Holnap este lesz a start a legjobb 32 között. A társházigazda Kanada a dél-afrikai köztársasággal csap össze Los Angelesben. Rá egy napra rendezik a Brazília-Japán és a Németország-Paraguay mérkőzéseket. Kedden Hollandia-Marokkóval, Elefántcsontpart Norvégiával, Franciaország pedig Svédországgal meccsel. Csemege lehet csütörtökön az Egyesült Államok és Bosznia, pénteken pedig Ausztrália és Egyiptom küzdelme. Aztán Dávid és Góliát, az újonc zöldfoki köztársaság és a Messivel felálló címvédő Argentina nyolcad döntője jövő szombaton a labdarúgó világbajnokságon. A franciák és a németek aligha örülnek, ha addig nem születik meglepetés, már a nyolcad döntőben találkoznak egymással.
4: A Sporthírek támogatója a Rájszáb kollagénes fehérje szelet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: A mikrofonnál Jurásek Balázs, Csepp a tengerben, már majdnem az is elég, ha a tenger szó szerepel egy címben, bár inkább a partján lenne jó, na meg a vízben. Minden esetre jön a jazz meg az, aztán a Safri duó és Holly Johnson is, ez az Americanos.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Hey, Johnny.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hát, ha ott van a párizsi lány, ha nincs, a Place Pigalle most egészen biztosan nem hideg. A francia fővárosban szerdán mértek 41 fokot, ez a legmagasabb júniusi hőmérséklet. Már amióta egyáltalán feljegyzik az értékeket. Sokat hallottunk azóta erről a hőkupola jelenségről. Emiatt ott is vörös riasztást adtak ki, a Louvre és az Eiffel torony is korábban bezárt. A közterületeken pedig az alkoholfogyasztást is megtiltották, az is egy plusz rizikófaktor. Ez a 40-41 a következő napokban nálunk is meg lehet, bár ezt a rekordot szívesen meghagynánk a párizsiaknak, de úgy néz ki, hogy mi sem ússzuk meg, szóval csak óvatosan. És ahogy a franciák mondják, c'est la vie, ilyen az élet, ezt énekli majd Szulák Andrea rövidesen, aztán itt lesz velünk Elena Milestone a Black Velvet, azzal már némi bluesra hangolódunk, de előtte még latinra a Jennifer.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Pussycat Dolls és Busta Rhymes, ez volt a Doncsa. Hát ennek a lánycsapatnak valószínűleg végleg búcsút inthetünk, mert hogy 2019-ben volt az utolsó fellángolás, akkor kezdték el szervezni a nagy visszatérő turnét, aztán közben jött a koronavírus járvány, tologatták, majd 22. januárjában Nicole Scherzinger hivatalosan is bejelentette a turné törlését. Mindeközben a hölgyek és a menedzser csúnyán összevesztek a pénzen, a tulajdonjogokon, a lányok még többé-kevésbé egymással is, úgyhogy ebből már alig ha lesz valami. Egyébként Nicole azóta teljesen a színházi karrierjére koncentrál, hatalmas sikert aratott a Sunset Boulevard című musical főszerepével a londoni West Enden, ezzel Oliver díjat is nyert, jelenleg pedig a Broadway-n játszik vele, szóval úgy néz ki, ő itt megtalálta a helyét. John Parrnak nem volt kivel összevesznie, hiszen világ életében szóló előadó volt, mostanában is vállal még fellépéseket, de inkább a filmezésre koncentrál, van egy kis saját filmstúdiója, elsősorban dokumentumfilmeket készít. Legutóbbi a Legyőzhetetlen című alkotása harctéren megsérült katonákról szól, akiknek a társadalomba való visszailleszkedését követi nyomon. Ezzel hatalmas szakmai sikert aratott, a film világszerte több mint 100 fesztivál meghívást kapott, és több tucat díjat zsebelt be, köztük a Cannes World Film Festival legjobb inspirációs filmjének járó elismerését is. Hát ez nem semmi, és kettőt találhatnak, hogy melyik saját slágerét tette bele filmzenének. Na jó, egyet sem kell találgatni, persze, hogy ezt. St. Elmo's Fire.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Rúzsa Magdi és a Jel. Jönnek továbbra is az üzenetek. Tibi Hunyáról írta: tisztelt Retro Rádiósok, ezúttal szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon sokan dolgoznak a mezőgazdaságban, ráadásul most aratás van, szörnyű meleg, de a rádióban csak a vízparti dolgokról esik szó, aki meg kint van a búzaföldön, azokról meg alig. Nem panaszkodni akarok, de jó lesne némi elismerés. Köszönöm szépen. Tibi, 100%-ban igazad van, a ti munkátok aztán abszolút nélkülözhetetlen, és ugye hozzátartozik a nyárhoz, csak hát nem mindegy, hogy teszem azt 29 fok van, vagy lassan 40, szóval köszönet és vigyázzatok magatokra. Aztán egy egész kis szakmai szimpózium jön itt össze megymagozás tekintetében, mert korábban János is írta, hogy ezzel kell, hogy foglalatoskodjon, Rozika meg erre küldte, hogy üzenem a megymagozónak, biztosító tűvel könnyen ki lehet emelni a magot, nekem bevált, sokkal gyorsabban végeztünk. Hát nem tudom, ezt még nem próbáltam, de ha működik, akkor a metódus hibátlan. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. A délutáni válogatásba meg még beleférnek olyan slágerek, mint az Aerosmith-től a Don't Wanna Miss a Thing, és Phil Collins-től a Two.

Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. I could stay awake just to hear.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Karma Chameleon, a Boy George vezette Culture Clubtól. Ezzel köszönöm meg, hogy ma is csatlakoztak a mi kis délutáni zenekulturális klubunkhoz, amit holnap délután 2-kor újra megnyitok majd, de persze maga a Retro Rádió nem zár be szombat estére, sőt, lesz még Fergetek Parti is, és jön Tibi bácsi. You can leave your head on, ez lesz az első Joe Cocker-től, aztán jön a többi. Jurásek Balázs vagyok, további nagyszerű szombatot a Retro Rádióval, és hidratáljanak!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a Milsani laktózmentes tejszín habspray 21%-kal olcsóbban most csak 789 forint. Mindig Aldi!
3: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a kantalup dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Ritkán számíthatunk majd frissítő záporokra, ellenőrzi a sinek hőmérsékletét a kánikulában a MÁV, asztalos műhely éget le Sziget-Szent Miklóson. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell felkészülnünk idén nyáron az előrejelzések szerint, figyelmeztet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, ez a teljes élővilágot komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, összefogással, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Azt kérte, a forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. A kisállatok számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Folyamatosan ellenőrzi a hőségben a vasúti pálya állapotát és a sinek hőmérsékletét, a MÁV és a GYESEV. Az extrém időjárás miatt több vasútvonal egyes szakaszain, valamint a HÉV vonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon a legmelegebb órákban palackos vizet osztanak, írta a kormány.hu. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósít.

0: tudtattak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese beszélt rádiónknak.
1: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges a útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges, sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezik áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézikódjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
0: Teljes terjedelmében égett egy asztalos műhely Sziget-Szent Miklóson. A lángok egy kigyulladt autóról terjedtek át az épületre. Szerencsére senki nem volt bent. Holnap a napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, induljon műsorunk. Remélem mindenki jól fogja érezni magát. Az első előadó a híres Beatles, George Harrison.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: János. Szerbusz, ki a három előadó?
3: Puncsovit, Fandrát, Temje Rózsi.
2: Ezek voltak tehát a kívánságok, nincs más hátra, mint lejátszani őket.

0: 0622 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és
0: itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Márti, és elmondja akkor a három kérését. Első.
3: Igen, itt vagyok, kedves Tibi bácsi, köszönöm, hogy hívott. Az első, Rabec együttestől lenne, a második, a Black együttestől, pedig a Carpe Diem együttestől.
2: Köszönjük, Márti, továbbra is kérjél bátran a retro három kívánságtól.
3: Köszönöm szépen, én is, viszont hallásra.

0: slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Johanna, kezdj csókolom, ki a három előadó?
3: Üdvözlöm Tibi bácsi, nagyon szeretnék kérni hármat, hozzá az Alice Coopert, azt a páromnak, a Brian Adams-től pedig egyet a fodrászomnak szeretném küldeni, a Ramazottit meg a fiamnak szeretném küldeni. Nagyon szépen köszönöm.
2: Remek dalok, játsszuk le őket.

0: 0620-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenütt slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Judit. Halló Judit, halljuk akkor az elsőt.
3: Jó napot, Tibi bácsi, itt vagyok, igen. Bombon együttes.
2: A második.
3: A Donovan.
2: És a harmadik.
3: Kárimnak.
2: Köszönöm Judit, és további jó retro rádió hallgatást kívánunk.

0: Gáborral, itt a Retro Rádióban.
1: Itt van velünk Marics Peti. Szia Peti, jó reggelt!
2: Kívánok.
1: Tök jó a dal, nagyon jó a dal. De tényleg a hallgatók is írták, hogy ezt bedobhatnánk a zenei listába, és most csak rajta múlik, hogy ezt megtesszük-e vagy sem. Ezzel még töröm a fejem.
2: Én nagyon remélem, hogy betesszük. Én annyit mondok, hogy mostában egyre többet találkozok a lányoddal, és akkor tudok vigyázni rá.
1: Jó van, most zsarolsz, oké, zsarolsz.
2: Ha esetleg be tudod csúsztatni, akkor nagyon örülne szerintem ő is.
1: Figyú, Peti, ha fölhív bennünket valaki, hogy kéne promotálni ezt a zenekart, akkor gyere már be. Legközelebb.
2: Ja, hát én nagyon szívesen mennék, csak most nem aktuális.
1: Ezt hogy érted, Peti?
2: Hát, hogy rajtam kívülálló okok nem engedélyeztek.
1: Tehát vannak rajtad dolgok, amiket mi nem láthatunk?
2: Nem kell ennyire komolyan menni ezt, nem kell belemenni a részleteibe.
1: De szóval a lényeg az, ha bejöttél volna, mi megdöbbennénk.
2: Nem, annyira nem.
1: De meglepődnénk, meglepődnénk.
2: Örülnétek nekem, inkább maradjunk annyira.
1: Jó, legközelebb bejössz?
2: Jövök, persze, hát én legutóbb is tűzösen mentem, jó. Aztán akkor átmentünk közösen.
1: Okay.
2: Mászom jobb, mint a rádió.
1: Szinte barátok vagyunk.
2: Szinte már, igen. Csak nehogy családtagok legyünk.
3: Hát nehogy.
1: Hát arra nagyon vigyázzál. Arra nagyon vigyázzál, mert nekem is vannak embereim.
0: Igen. Ez a Bucskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban. A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break. 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: A reklám után... Társadalmi célú reklám.
7: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
8: Pantol Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
4: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Hírek a Retro Rádióban.
9: Óvatosságot kérnek a hőségben a fesztiválozóktól. Rövidített ügyfélfogadás lesz a klíma nélküli NAV ügyfélszolgálatokon. Kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Óvatosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Aki mégis útnak indul, vigyen magával elegendő vizet, keresse az árnyékot és figyeljen a többiekre is. Hétvégére egyébként mintegy 15 olyan rendezvényt terveztek, ahol több mint 5000 résztvevőre számítanak. Az események szervezőit az extrém meleg miatt körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, illetve fokozott egészségügyi készenlétre kérték. Rövidebb ideig tartanak nyitva hét elején a NAV klímanélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Hétfőn és kedden az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
10: Rengeteg reklámmal találkozunk, amint

0: napok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban, hogy a 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Közlevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
1: Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél. Holnapra is ez a kínálat. Délutánra 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos kánikula, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő. Napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden érkezhetnek gomoly felhők, és néhol rövid időre felfrissítheti a levegőt egy-egy zápor, zivatar, a hőség viszont kitart.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Isti. Szia!
3: Halló, halló, szervusz, Tibi bácsi!
2: Ki a három előadó? Első?
3: Kártét.
2: Szuper! Második?
3: Jössz minden Fire zene.
2: És a harmadik?
3: Cool and the Gang.
2: Köszönjük szépen, kellemes rádiózást!
3: Kérlek, viszont hallásra!

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenki legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: be a köszöntünk, nagy szeretettel halljuk akkor a kívánságaidat. Első.
3: Igen, halló kedves Tibi bácsi. Az első az a Bee Gees lenne.
2: Második.
3: Eszer Dávid.
2: És a harmadik.
3: London Beat férjemnek küldeni.
2: Köszönjük szépen, be a továbbra is hallgasd a retrót.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Zoltán. Háló Zoltán, üdvözöllek, hallgass már a három előadót.
3: Igen, itt vagyok Tibivel. Igen, akkor szeretném a Tina Turner, Bonanza Banzai és AC/DC.
2: Menjenek a dalok, köszönjük, hogy jelentkeztél.

Csak a csoda segíthet. Csoda segíthet. Nem, mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság DVD Tiborral a Retro Rádióban.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Bea, csókolom.
3: Halló, nagyon örülök, kedves Tibi bácsi, hogy tudok önnel beszélni.
2: Ki a három előadó? Első.
3: Nagyon szeretném Ihász Gábort kérni.
2: Második.
3: Boniem.
2: Remek, és mi a harmadik?
3: Jó kis pörgős, abba számot szeretnék.
2: Köszönöm a telefonhívást, mennek a dalok.
3: Köszönöm szépen.

0: bácsi. Három kívánság Bévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatók, sajnos műsorunk végéhez értünk, és búcsúzunk Zoli barátom nevében, és következzék egy hírzenekar, a Santana. Remélem jövő héten ismét fognak hallgatni.

0: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a friss magyar csirkemelfilé kilója 10% kedvezménnyel csak 1775 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Kiszámíthatóbb életpálya várhat a rendvédelemben dolgozókra. Tovább terjed az ebola Kongóban. Nem enyhül a forróság a következő napokban sem. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Összesen 173 új rendvédelmi tiszt tett esküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén Budapesten. A Ludovikán rendezett tisztabatón a miniszterelnök azt mondta, az egyenruha a hazát szolgálja, nem a hatalmat. Magyar Péter arra kérte a végzős hallgatókat, hogy mindig a törvényhez maradjanak hűek, és legyen bátorságuk fellépni a visszaélésekkel szemben. Hozzátette, a kormány jobb bérekkel, korszerű felszereléssel és kiszámítható életpályával szeretné megbecsülni a rendvédelemben dolgozókat. A rendkívüli hőség miatt már több Pest vármegyei településen is takarékos vízhasználatra kérik a lakókat. Erdőkertesen, Őrbottyánban, Veresegyházon és Szadán is intézkedéseket vezettek be a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Van, ahol csak kérik a lakókat, hogy spóroljanak a vízzel, máshol viszont napközben már tilos tömlővel locsolni, autót mosni vagy medencét tölteni az ivóvízhálózatról. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek. Ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
6: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelid gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
5: Tovább terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Már több mint 1200 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 300-at. Az egészségügyi hatóságok szerint a járványt egy olyan vírustörzs okozta, amely ellen nincs jóváhagyott védőoltás vagy gyógyszer. A fertőzés időközben a szomszédos Ugandában is megjelent. Holnap a napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet

0: hőzápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk. Viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Elérkezett a szombat, kellemes estét mindenkinek, Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, és ez itt a Fergetett Party, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei érkeznek, és nem csak a slágerek, hanem remélem a sok különlegesség is eljut rádió hallgató.

bulit nem állítjuk meg, ezzel indítottunk, és már is, ahogy megszokhatták, a Hold dala szól itt a Retro Rádióban, előadó az Álmokfutók Együttes, és ennek a dalnak én lehettem az egyik szerzője a kettő közül, és nagyon köszönöm azt, hogy akkor rám jutott a kiadó sora és gondolata. Egyébként érdekesség, hogy a múlt héten pont ugyanaz a kiadóhoz leszerződtem, és nagyon-nagyon várom már, jöhessenek az újabb kiadványok, de most indul a Fergetek Party, tartsanak velem!

Önök a Retrorádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel, és egy igazi nagy slágerrel megyünk, és amit a Daft Punk csinál, az mindig irányt mutat, és előre jön a One More Time, amely egyébként a francia house zene világ sikerét is megalapozta, ez a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb dance slágere.

futballnál járunk, és a zenénél azt hiszem, hogy egy nóta biztosan elő kell, hogy kerüljön most, mert hogy a Free From Desire minden futballkultúrában valamilyen formában létezik, nem tudom miért, de hihetetlenül népszerű.

Még mindig focizunk egy kicsit, legalábbis itt zenében. Mert a Shakira nótája következik, aki 2010-ben hivatalos előadója volt a labdarúgó világbajnokságnak, és természetesen, ha visszaemlékeznek, a magyar televíziós kivett ebből a részét, én akkor ott dolgoztam, mint igazgató, és készítettünk egy remek videóképet, majd ezt is meg.

Ott már néhány különleges és nagyon jó nóta a mai műsorban. Most megint egy olyan jön, amely a minőségről híresült el, mert hogy jön Mark Ronson és Bruno Mars közös felvétele az Uptown Funk itt a Retro Rádióban. Ez egy fantasztikus találkozás a pop és a funk

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Hőség ellenőrzi a sínek hőmérsékletét a vasúttársaság. A kánikula nem múlik, holnap is jó meleg lesz. Rekordforgalomra készülnek Ferihegyen. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell felkészülnünk idén nyáron az előrejelzések szerint, figyelmeztet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, ez a teljes élővilágot komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, összefogással, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Azt kérte, a forróságban fokozottan figyeljünk az egyedülélő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. A kisállatok számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Folyamatosan ellenőrzi a hőségben a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. Az extrém időjárás miatt több vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon a legmelegebb órákban palackos vizet osztanak, írta a kormány.hu. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese beszélt rádiónknak.
3: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges a útlevél vagy elég a személyigazolvány. Kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
2: Teljes terjedelmében égett egy asztalos műhely Sziget-Szent Miklóson. A lángok egy kigyulladt autóról terjedtek át az épületre, szerencsére senki nem volt bent. Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél. Holnapra is ez a kínálat. Délutánra 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos kánikula, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő. Napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden érkezhetnek gomoly felhők, és néhol rövid időre felfrissítheti a levegőt egy-egy zápor, zivatar, a hőség viszont kitart.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Elérkezett műsorunk első mix órája.

Akkor hát rádiót hallgatják, kellemes szombat estét mindenkinek, Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, és már is folytatódik a Retro Rádióban a mixek, illetve a dalok sora. Itt nem csak a legnagyobb slágerek, hogy egész nap játsszuk őket, hanem sok-sok különlegesség is előfordul. Igyekszem azért nagyon nem eltávolodni a rádió formátumától, de bizony jó sok különlegességre lehetőségem nyílik. Szeretnék visszaemlékezni két eseményre. Az egyik a Neoton előtti plázs felvezetője, ahol csak is a legnagyobb slágereket hoztam, de tényleg annyira jó hangulata volt az egésznek a naplementében, akkor már sok ezer ember gyűlt össze ugye a koncert előtt, és mindenki énekelte azokat a slágereket, amelyeket itt a Retro Rádióban is hallhatnak napról napra, hétről hétre hallgatóink. Onnan egy motoros fesztiválra vitt a jó sorsom, ahol egy nagyon különleges rockzenekar után léptem fel, kicsit aggódtam, hogy a közönség majd hogy fogja fogadni az én kedves mosolygós fejemet, a feketére festett arcú és kőkemény rockzenét, vagy inkább metált játszó zenekar után, de azt kell, hogy mondjam, hogy jól sikerült, hogy köszönöm szépen a közönségnek, hogy befogadott, hogy elfogadta a dalokat, és hát Balmazújvárosban nagyon szívesen bármikor máskor is tiszteletemet teszem. Annak idején egyébként meg Debrecenben tanultam, az egyetemről jártunk oda is bulit csinálni, és hát jó kis hely volt, és nem változott semmi. De itt a Retro Rádióban viszont nagyon sok minden változik, mert hogy hamarosan jön a folytatás, tartsanak velem!

Ez volt a Retro Rádió Fergetek Patti című műsorának második órája. Én Várkonyi Attila, a DJ Dominik vagyok, és ahogy az imént elmeséltem, nagyon-nagyon jól sikerült a múlt hét végén ez a péntek este. Aztán jött a szombat, ahol a Csillaghegyi strandon kezdtem délután, olyan napsütésben, amilyet ritkán látnak a Szaharában is. Szerintem így kedven néznek ők is ránk, hogy milyen jó idő van itt. Ahhoz képest, ami náluk, mert szerintem itt melegebb van egy kicsit. De nyilván ez túlzás, de azért, hát hogy is mondjam, az időjárás most kitesz magáért. Remélem, hogy azok a hallgatók, akik nehezebben viselik ezeket a körülményeket, nagyon vigyáznak magukra, nem mennek ki a napra, nem sétálnak, nem ásnak, nem kapálnak, nem öntöznek, legyen bárhogy, de az egészség és a túlélés a legfontosabb. Aztán jártunk az Amfin, az egy alsóörsi szórakozóhely fenn a hegyen, nagyon szép, ahogy megvilágítva a fák körbe vették a színpadot, és a Bagosi után volt egy egészen különleges szettem. Köszönöm mindenkinek, aki ott maradt, nagyon sokan voltak ilyenek, és nagyon jó volt a hangulat. Aztán a szokásos zárás a Fügeudvarban, majd vasárnap délegyházi napok keretében az utolsó előtti fellépő lehettem. Hatalmas hangulat, sátor és zuhogó eső. De hát ettől szép a nyár és a világ. Tartsanak velem, ez a Retro Rádió, benne minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál a klímanélküli ügyfélszolgálatokon. A reklámszabályok betartását vizsgálják a fogyasztóvédők. Kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Óvatosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Aki mégis útnak indul, vigyen magával elegendő vizet, keresse az árnyékot és figyeljen a többiekre is. Rövidebb ideig tartanak nyitva hét elején a NAV klímanélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Hétfőn és kedden az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket szorosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Közlevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldalán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
2: Súlyos baleset történt a 3-as főúton, két autó frontálisan ütközött délután Bükk-Kábránynál. Két gyerek és két felnőtt a helyszínen meghalt. Egy gyereket és egy felnőttet újraélesztés után életveszélyes állapotban vittek kórházba a mentők. Holnap a napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő.

0: Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes és nagyon szép szombatestét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit, és nem csak azokat, hanem itt a klub himnuszokat kiegészítve egy igazi parti hangulat, és mixben hozom már az előző órában is, és a következő

Sok minden történt velünk, és fog is történni ezen a nyáron, elképesztő terhelés, de nagyon boldogan viseljük ezt. Kollégáim is itt, Csabi is ugye koncertezik, Dénes Tamás diszkózik, Tibi bácsi és Laci is, Bétóth Laci is eljár fellépésekre, illetve a lányok nagyon sok műsorvezetésen és nagyon sok eseményen vesznek részt, szóval a Retro Rádió műsorvezetői ott vannak, ahol csak tudnak, és ez a Fergetek partira is pontosan ugyanígy igaz, a teljes személyzet folyamatosan menetben van, ez 6-tól 12-ig jelenti hetente a fellépések és a megjelenések számát, úgyhogy köszönjük szépen. Egyébként nagy hőterhelésnek van kitéve az ország, de erről majd később.

0: utolsó, és na sajnos azt úgy értem, hogy több van, csak egy. De az az egy mindjárt megérkezik, és hozom legnagyobb felvételeinket. És a Fergetek Party, valamint egy másik parti sorozatunk, a Forever Young, járja az országot, eljutunk sok mindenkihez, és annyi szeretetet és kedvességet kapunk hallgatóinktól, amelyre egyszerűen nem is tudok mit mondani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Amikor a rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Kellemes és nagyon szép szombatestét. Elérkezett műsorunk, a Fergetek Party utolsó, negyedik órája. Most is mixben hozom minden idők legnagyobb slágereit. És természetesen sok-sok

amikor Eltöltőt hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Előre és hátra folyamatosan reklamálják hallgatóinkat, hiszen ez a műsor a Fergetek Parti, akkor miért nem arról szól, hogy mi volt a Fergetek Partiban, de hát erről nem szólhat állandóan. Igyekszem azért néha beszámolni. Például most elmondom előre, mert az a nehezebb, ezt nem nagyon szeretik egyébként, hogy merre leszünk, nem is mondom, inkább elmondom, hogy hol voltunk. Jó, tegnap például nagyon nagy szerencsével eljutottunk a Péter teraszra, eljutottunk a 20. jubileumi László napi igazságokra, valamint két budapesti helyszínre is, és ezek hatalmas sikerrel és rengeteg nézővel jártak. De menjünk tovább, jöjjön a zene, folytatódjék a mix, itt a Retro Rádióban.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergetek Parti című műsora itt a Retro Rádióban. Köszönöm, hogy velem voltak, köszönöm, hogy együtt töltöttük ezt a 4 órát. Holnap találkozunk, aki ráér, várok mindenkit 10 órától itt a Starshipban. És természetesen ott vagyunk nagyon sok helyszínen, mindenhol, amit egyébként megtalálnak, akár a Fergetek Parti oldalon, akár az én személyes oldalamon, hogy mikor, hol van fellépés. Jöjjenek oda nyugodtan, mindig olyan bátorzóan megkezdik, hogy ide szabad jönni, meg szabad ölelni, szabad egy fotót csinálni. Természetesen minden szabad. Én ezért választottam ezt a szakmát, mert emberekkel és önökkel, veletek szeretek találkozni, beszélni, még ad abszurdum egy ölelést is váltani. De köszönöm, hogy velem töltöttétek az időt. Holnap akkor találkozunk 10 órakor. Rolinak és Attilának köszönöm, hogy a mai műsorban is kimagaslót nyújtottak. Most búcsúzik a házigazda Várkonyi Attila, DJ Dominik, és ahogy tegnap is mondtam, ma is ezzel zárom. Ne feledjék, minden jóra fordul, csak lenne már egy kicsit hűvösebb.
1: Ez a Fergetek Parti DJ Dominikkal a Retro Rádióban.